árcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is,

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Éles politikai vita alakult ki az iskola kezdési támogatás körül. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter hűtlen kezelés gyanújával tett feljelentést. Már komoly bírság jár az egyszer használatos műanyag poharakért. Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a részletek.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat és balesetmentes közlekedés. Ezen a hétvégén is nagy volt a forgalom, és tudjuk azt, hogy a folyóvizeknél, illetve az állóvizeknél is rengetegen kirándultak az elmúlt napokban, ott töltötték a hétvégét. Lakópihenővezet, üdülővezet, sebességkorlátozások, 30 km-es sebességkorlátozást tartsák be, hisz nagyon sok helyen járdák nincsenek kiépítve üdülővezetekben, ahol a gyalogos az úttesten közlekedik. Rengeteg a kerékpáros, rollerrel haladó, itt is a rollerrel közlekedők csak egyedül egy személy ülhet, illetve állhat-hagyhatja az elektromos eszköz. Azon szállítani szemét szigorúan tilos. A vármegyék területén több helyen az útépítési munkaterületeknél hétvégén felfüggesztették a munkálatokat, viszont a kihelyezett kresztáblák érvényben vannak. Nagyon sok ilyen terület van, a 33-as főútvonal Debrecen belterület, illetve Debrecen külterületén, de Tiszafüred belterületén is több helyen van forgalom és sebességkorlátozás. Köszönöm a figyelmet, kellemes hétvégét, további jó utat, a viszonthallásra.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Éles politikai vita alakult ki az iskola kezdési támogatás körül, miután Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán keményen bírálta a volt kormányt és a Fideszt. A Tisza kormány bejelentette, hogy 400 ezer rászoruló gyermek családja kap két részletben összesen 100 ezer forintos támogatást. A Fidesz azonnal kritizálta az intézkedést, keveselve a támogatottak számát a korábban ígérthez képest. A miniszterelnök válaszában kiemelte, a korábbi vezetés semmilyen hasonló juttatást nem biztosított a családoknak, és Orbán Viktor még a rászoruló gyermekek pontos számát sem tudta megmondani, ezért szerinte a bírálat elfogadhatatlan. Komoly bírságra számíthatnak azok a vendéglátóhelyek, amelyek megszegik az egyszer használatos műanyag poharak forgalomba hozatalának. Július 1-től életbe lépett tilalmát. Az új szabályozás értelmében a kávézókban és a gyorséttermekben megszokott, eldobható műanyag poharak, valamint a 10 tömegszázalékot meghaladó műanyag bevonatú papírpoharak és azok fedelei is betöltésre kerültek. A vendéglátók a meglévő termékeket már csak a készlet erejéig használhatják fel, ezután többször használatos vagy környezetbarát alternatívákkal kell helyettesíteniük azokat, mivel a kormány az ipartestület halasztási kérelme ellenére is hatályba léptette a rendeletet. Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter a Facebook oldalán bejelentette, hogy hűtlen kezelés gyanúja miatt feljelentést tett a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányságon. Az ismeretlen tettes elleni lépés a megyei központi kórház és a MedCenter Kft. Közötti ügyben feltárt körülmények alapján történt. A miniszter álláspontja szerint olyan döntések és mulasztások történhettek, amelyek a kórháznak jelentős vagyoni hátrányt okozhattak, és hangsúlyozta, hogy minden forintnak a betegek gyógyulását kell szolgálnia. Két országot átfogó nemzetközi rendőri akció leplezett le olyan online hálózatokat, amelyekben férfiak partnereik elkábítására és megerőszakolására bátorították egymást. A német és brit vezetéssel, magyar részvétellel zajló Medusa projektben eddig 57 embert tartóztattak le, és több mint 150 elkövetőt, valamint áldozatot azonosítottak. Az elkövetők titkos csoportokban osztottak meg tanácsokat a drogok adagolásáról, valamint videókat a bántalmazásokról. A hatóságok kiemelték, hogy a kábítószerrel elősegített szexuális erőszak már szervezett hálózatban zajlik, és az áldozatok többsége nem is tudott a bűncselekményről, amíg a rendőrség fel nem kereste őket. Veszélybe került a hazai javítóintézetek működőképessége. Az intézmények az összeomlás szélén állnak a pedagógusok szakszervezete szerint. A szervezet kormányzati döntéshozóknak írt nyílt leveléből kiderül, hogy a hibásan megalkotott gyermekbántalmazási eljárásrend miatt rengeteg a felfüggesztett és elbocsátott dolgozó, miközben az alapvető ellátáshoz sincs elég szakember. A szakszervezet felhívja a figyelmet arra is, hogy a büntetés végrehajtás irányítása miatt a fiatalokat folyamatos szállítják az intézetek között, ami rontja a nevelés hatékonyságát, és emiatt a szökési ráta is megemelkedett a gyerekek körében. Az ellenzéki képviselő csoportok is szerepet kapnak a minősített iratok felülvizsgálatát segítő tanácsadó bizottság összetételének kialakításában, miután az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága támogatta a testület létszámának 11-ről 13 tagra emelését. Az ügynökakták feltárásával és nyilvánosságra hozatalával foglalkozó szakértői csoport bővítését követően a parlamentben működő ellenzéki frakciók delegálhatnak tagokat a szervezetbe. Fontos változás az eredeti javaslathoz képest, hogy a bizottság elnöke mellett a jövőben minden tag számára kötelező lesz a nemzetbiztonsági ellenőrzés, és a módosítások értelmében valamennyi civil szakértő díjazásban részesül majd a munkájáért. Kifizetik a távozó államtitkárok végkielégítését, a volt minisztereknek járó több százmillió forintot azonban visszatartja az állam. Magyar Péter miniszterelnök korábban felszólította a leköszönő kormánytagokat, hogy mondjanak le a juttatásukról. A kompromisszumos megoldás szerint így a volt tárcavezetők jótékony célra ajánlották fel a pénzt. Az összeget a Tisza kormány elkülönítve kezeli, és közvetlenül a megjelölt civil szervezeteknek utalja majd el. Az államtitkárok nem mondtak le a járandóságokról, nekik a munka ügyi perek elkerülése érdekében már megkezdődött a 3 vagy 6 havi fizetésnek megfelelő végkielégítések kiutalása. A közfinanszírozott járó- és fekvőbeteg szakellátás várakozási idejének jelentős csökkenését tűzte ki célul a kormány egy frissen megjelent határozatban. A Magyar Péter miniszterelnök által aláírt dokumentum értelmében az egészségügyi miniszternek a szakmai szervezetek bevonásával kell kidolgoznia egy várólista csökkentő és kapacitás bővítő programot. A javaslatnak tartalmaznia kell a szükséges személyi és tárgyi feltételeket, valamint a fejlesztések költségvetési igényét is. Az előterjesztés és előkészítésének határideje augusztus 15-e. A magyarországi vízhálózati szivárgások felszámolását és a tájvíz megtartásának erősítését sürgeti legújabb elemzésében a GKI gazdaságkutató. A szervezet rámutatott, hogy miközben az ipari és mezőgazdasági vízfelhasználás is drasztikusan emelkedett az elmúlt években, a lakosságot kiszolgáló infrastruktúra állapota kritikus, a hálózatba betáplált víz 27%-a elszivárog. Ez a veszteség lakossági tarifával számolva évente 50-55 milliárd forint kárt okoz. A szakértők szerint a drasztikus fogyasztás csökkentés helyett szemléletváltásra, a csőhálózatok felújítására, valamint a csatorna hálózat átalakításával a tájvíz megtartó képességének javítására van szükség. Életének 83. évében családja körében békében elhunyt Szilágyi Tibor Kossuth és Jászai Mari díjas színművész rendező, érdemes és kiváló művész. A legendás színművész július 2-án távozott, halál hírét felesége közölte a nyilvánossággal. Pályafutása során több mint 150 színházi szerepben és 120-nál is több filmben nyújtott felejthetetlen alakítást, de jellegzetes mély tónusú hangja miatt a szinkronvilág is meghatározó tagjaként jászolja, hiszen ő volt Jean Reno és Walter Matthau leggyakoribb magyar hangja. 36 évvel a rendszerváltás után bárki számára online is elérhetővé válhatnak az egykori állambiztonsági hálózat működésével összefüggésben nyilvántartott személyek adatai. Pénteken társadalmi egyeztetés indult az ügynökakták nyilvánosságra hozataláról szóló törvénytervezetről, amely a tervek szerint október 20-án lép hatályba. A kormány honlapján közzétett dokumentumokat a lakosság július 11-ig véleményezheti. Közel 10 000 korábban letiltott felhasználó korlátozását oldják fel a Magyarország kormánya Facebook oldalon a következő hetekben. A kormányzati kommunikáció bejegyzése szerint az előző kormányzat által elhallgattatott magyar emberek listáját 13 percig tartott végig görgetni egy közzétett videóban. A tájékoztatás szerint a döntéssel olyan országot kívánnak építeni, ahol mindenki szabadon elmondhatja a véleményét, amíg azzal nem sért másokat. Kapitány István gazdasági és energiaügyi miniszter bejelentette, hogy megnyílt 2 összesen több mint 500 milliárd forint értékű energetikai pályázat. A hazahozott uniós forrásokból elinduló áramhálózati és okosmérős beruházások célja, hogy lendületet adjanak a megújuló energia további hazai hasznosításának és tiszta energia elterjedésének. A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarország az egyfőre eső napelemes teljesítményével már a világ első 10 országa közé tartozik, de a hálózat kimerült csatlakozási lehetőségei miatt további fejlesztésekre van szükség. Tömeges kőrés pusztulást okozhat a Beregsurány térségében azonosított kőrisrontó karcsú díszbogár, amelynek jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriumi vizsgálata is megerősítette. Ez a fémesen csillogó zöld kártevő Ázsiából származó invazív faj, és a mostani észlelése az egész Európai Unióban az első igazolt előfordulás. A névig fokozott ellenőrzést rendelt el, egyúttal arra kéri a lakosságot és az erdőgazdálkodókat, hogy a lombvesztés vagy a kéreg alatti cikcakkos lárvajáratok észlelése esetén haladéktalanul értesítsék a hatóságokat. Éjszakai alkoholárusítási tilalmat vezetne be a horvátországi Split önkormányzata a nyári turista szezonban a belvárosban rendszeressé váló rendbontások miatt. A javaslat szerint június 1-e és szeptember 15-e között este 9 órától reggel 6 óráig tilos lenne alkoholt árusítani a boltokban, benzinkutakon és trafikokban. A szigorítást a helyi lakosok nyugalma és a közrend védelme érdekében tervezik, mivel a részeg turisták miatt mindennapos a hangoskodás és a rongálás. A szabály megszegőire akár 40 000 eurós bírságot is kiszabhatnak, és a javaslat elfogadása esetén a korlátozás augusztusban léphet életbe. Végleg el kell költöznie Pilisszentlélekről a Mi kis falunk című népszerű sorozatnak, miután a helyi lakosság megelégelte a forgatásokkal járó zajt, az útlezárásokat és a turisták állandó rohamát. Az önkormányzat által hirdetett lakossági szavazás eredményeként a stábnak távoznia kell, így a produkció a 11. évad befejezése után végleg összecsomagol. Kapitány Iván alkotó rendező tájékoztatása szerint már gőzerővel keresik az új külső helyszínt, amely Budapesttől nagyjából egy órányi autóútra található és a megszokott pajkaszeg hangulatát idézi. Súlyos válságban van a hazai árufuvarozás és személyszállítás, ezért a kormány kemény fellépést ígér a tisztességtelen külföldi konkurenciával szemben. Vitézi Dávid közlekedési és Kapitány István gazdasági miniszter a fuvarozó szervezetekkel egyeztetve 5 munkacsoport létrehozásáról döntött. A hazai szektor, amely 130 000 család megélhetését biztosítja, az elmúlt években jelentős piacot veszített a növekvő költségek és a külföldiek szabályszegései miatt. Az érdekképviseletek most többek között a külföldi fuvarozók 8 milliárd forintos útdíjbírságának szigorú behajtását követelik. Nem tartható fenn mindenhol állandó szülészet, a kórházak bezárása helyett azonban okos átszervezésre van szükség. Velkei György János, a Magyar Kórház Szövetség elnök helyettese kiemelte, hogy a meglévő infrastruktúrát kell optimálisan kihasználni. A szakember rámutatott, hogy a vidéki intézményekben az állandó szülészetek fenntartása helyett a biztonságos szülészeti gondozásra, a hatékony betegszállításra, valamint a járóbeteg és az idős ellátás fejlesztésére kellene helyezni a hangsúlyt. Mintegy 200 civil állatvédő szervezet munkáját segítik azok a támogatások, amelyek kifizetéséről Gajdos László élő környezetért felelős miniszter intézkedett. A tárca vezető a Bethlen Gábor alaphoz benyújtott kérelmek felülvizsgálata után döntött a korábban még ki nem fizetett összegek átutalásáról. Gajdos László közösségi oldalán kiemelte, hogy július 1-től felállt az állatjólétért felelős helyettes államtitkárság, és a jövőben sorra jelennek meg a hazai állatjólétet érintő újabb kormányzati intézkedések. Az antibiotikum rezisztencia miatt ma már a mindennapi életben is gyorsan terjednek az egyre ellenállóbb szuperbaktériumok, amelyek a nemzetközi utazások és a kereskedelem révén könnyedén átlépik az országhatárokat. Nemzetközi szervezetek figyelmeztetése szerint a baktériumok gyorsabban alkalmazkodnak, mint ahogy az új gyógyszerek készülnek, a jelenlegi fejlesztési modell pedig nem ösztönzi a kutatásokat. A probléma súlyosságát jelzi, hogy az antibiotikum rezisztenciához már most évente közel 5 millió haláleset köthető világszerte, és a szakértők szerint ez a szám 2050-re akár 70%-kal is emelkedhet. Fokozott közúti ellenőrzésekre, kiemelt rendőri jelenlétre és célzott baleset megelőző intézkedésekre kell számítani a nyári szezonban a hazai utakon. Az országos rendőrfőkapitányság tájékoztatása szerint a megnövekedett forgalom és a kánikula miatt a nyári hónapokban rendszerint nő a súlyos szerencsétlenségek száma. Idén júniusban 3 hétvége alatt 18 halálos balesetben 31 ember vesztette életét. A rendőrség országos akciót indított, így a legforgalmasabb szakaszokon és az üdülő övezetekben sebességmérőkkel, motoros egységekkel, valamint drónokkal is ellenőrzik a közlekedőket. Két postai kézbesítő is életét vesztette munkavégzés közben a múlt heti 40 fok feletti hőségriadó idején. A Magyar Posta megerősítette a halálesetek tényét és közölte, hogy jelenleg vizsgálják a tragédiák körülményeit. Bár a vállalat a rendkívüli forróság miatt több óvintézkedést, köztük korai kezdést és szigorú súlykorlátozást is bevezetett a dolgozók védelmében, a kollégák a közösségi médiában a rendkívüli fizikai megterhelésre panaszkodtak. Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón megerősítette, hogy hivatalos vizsgálat indul az ügyben a felelősség tisztázására. Magabiztos győzelmet aratott a Nyíregyháza Spartacus labdarúgó csapata, amely a harmadik felkészülési mérkőzésen 3-0-ra legyőzte a román első osztályú Kolozsvár együttesét. A Spari góljait Medved, Tarcsi és Babuszki szerezték, a kapuban pedig Tóth Balázs és Molnár Máté osztottak a játékidőn. Bódog Tamás vezetőedző a lefújás után kiemelte, hogy a játékosok a kemény edzések miatt fáradtan léptek pályára, de a hozzáállásuk és a párharcaik alapján abszolút megérdemelték a sikert a nemzetközi edzőmeccsen. Története legnagyobb sikerét elérve ezüstérmes lett a bajnokságban az A-Studio futszál Nyíregyháza csapata, amely a döntőben nagy csatában maradt alul az Újpesttel szemben. A sikeres szezont a Magyar Labdarúgó Szövetség elismerései is igazolják, hiszen a nyíregyházi Maneka lett az NB1 gól királya, Alasztics Marcel a legjobb kapus, míg Lovas Norbert a második helyen végzett az év edzője szavazáson az augusztus közepén induló új idény előtt. Jelentősen átalakult kerettel vág neki a következő első osztályú bajnoki szezonnak a negyedik helyen végzett Deac férfi futszál csapata, miután két kapus és 6 mezőny játékos is távozik az együttestől. A brazil légiósok mellett nem maradt Debrecenben a válogatott kapus Faragó Ádám, valamint Győri Balázs, Vince Szabolcs, Krajnyák Zsolt, Szabó Ábel és Balázsi Attila sem. Tihanyi Csaba vezető edző a nagy arányú változások ellenére is abban bízik, hogy a csapat elérheti a felsőházat, a klub vezetés pedig már aktívan dolgozik a távozó játékosok pótlásán. Egy gyenge hidegfront hatására változóan felhős napos időre számíthatunk vasárnap, és helyenként futó záporok, néhol zivatarok is kialakulhatnak. Országszerte élénk erős lökések kísérik majd a nyugati északnyugati szelet, a zivatarok környezetében pedig viharos széllökésekre is készülni kell. Napközben 25 és 30 fok közé melegszik a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Drágultak a lakossági bankszámlák díjai. Rendszer szintű túlárazást lát a közbeszerzésekben az Integritás Hatóság. Több mint 2 milliárd forintba kerülhettek Szijjártó Péter tavalyi magánrepülései. Földi Betty vagyok, hozzám a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Július 1-től több banknál is emelkedtek a lakossági számlák díjai, miután június végén lejárt a másfél éves díjemelési moratórium. A bankok többsége most érvényesíti a tavalyi inflációt, így több pénzintézetnél 4,4%-os vagy ahhoz közeli drágulás jöhet. Van azonban olyan bank és számlacsomag, ahol ennél nagyobb, akár 8% feletti emelésre is számítani lehet. A változást az ügyfelek várhatóan nem a júliusi, hanem az augusztusban érkező számla kivonaton látják majd először. A törvényben garantált alapszámla havidíja nem az inflációhoz, hanem a minimálbérhez kötött, ezért annak felső határa idén 1454 forint lehet. Más díjaknál viszont ott is megjelenhet az emelés. Rendszer szintű túlárazást, gyenge versenyt és visszatérő nyerteseket azonosított a hazai közbeszerzésekben az Integritás Hatóság 2025-ös összefoglaló jelentése. A hatóság szerint a teljes közbeszerzési rendszer átfogó reformjára lenne szükség, mert sok esetben összeszokott pályázók indulnak együtt, miközben a legnagyobb állami beszerzések egy része nem elég átlátható. A jelentés alapján a teljes közbeszerzési állomány 3%-a több mint 300 milliárd forint mögött magán tőke alap köthető, nehezen átlátható tulajdonosi kör áll. A túlárazás főként az építési beruházásoknál, a kőolajtermékeknél és az energiaforrásoknál volt jelentős. Az Integritás Hatóság szerint a 10 milliárd forint feletti építési beruházásoknál különösen magas korrupciós kockázat látható, az egy ajánlatos eljárások aránya pedig ismét közel 20%-ra emelkedett. Több mint 2 milliárd forintba kerülhettek tavaly Szijjártó Péter hivatali magánrepülései, erről Velkei György László külügyi államtitkár írt közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint a minisztériumi átvilágítás során derült ki, hogy a volt külügyminiszter és delegációja 2025-ben összesen 19 alkalommal bérelt magángépet hivatalos utakhoz. A közzétett adatok alapján ezek teljes költsége 2 milliárd 36 millió forint volt. A listán többek között brüsszeli, londoni, New York-i, washingtoni, tokiói, Mexikó városi és közel-keleti utak is szerepelnek. Velkei György László szerint az összeg csak a külön gépek bérlését tartalmazza, a szállás és egyéb kiadások ezen felül jelentkezhettek. A bejegyzés szerint a magánrepülések engedélyezését maga Szijjártó Péter hagyhatta jóvá. Július 1-ével életbe lépett Magyarországon az egyszer használatos műanyag poharak forgalomba hozatalának tilalma. A szabályozás alapján már nem lehet újonnan forgalomba hozni az egyszer használatos műanyag poharakat, valamint azokat a papírpoharakat sem, amelyek műanyag bevonata meghaladja 10%-ot. A tilalom a poharak tetejére és fedelére is vonatkozik. A vendéglátóhelyek a már meglévő készleteket még felhasználhatják, de azok kifogyása után többször használatos poharakkal vagy alacsonyabb műanyag tartalmú papírpoharakkal kell helyettesíteniük az eddig használt termékeket. Az egyszer használatos műanyag termékek többségét már 2021-ben betiltották a poharak, azonban többször kaptak haladékot. A vendéglátós szakmai szervezetek korábban újabb hosszabbítást kértek. A hőségnek vége, térségünkben is, de az ivataroknak még nem. A sok napsütés mellett intenzív lesz a gomoly felhőképződés, napközben záporok, zivatarok elszórtan előfordulhatnak. Délután helyenként heves zivatar is lehet, felhőszakadás, jégeső és szélvihar keretében. Az északi szél megélénkülhet, időnként megerősödik, a maximumok 28 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Sípos Mariannával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Ez a Hello Anyu,
1: a Sunshine FM családi magazinja.
2: Szép jó reggelt és csodás vasárnapot kívánunk minden ébredező anyukának, apukának és persze a legkisebb Sunshine rajongóknak is. Július 5-e van reggel 6 óra, úgyhogy indítsuk együtt ezt a gyönyörű nyári vasárnapot itt a Sunshine FM-en. Ez a Hello Anyu, én pedig Sipos Marianna vagyok. Mielőtt belevágnánk a sűrűjébe, hatalmas szeretettel köszöntjük a mai nap ünnepeltjeit, a saroltákat és az emeséket. Isten éltessen titeket sokáig, reméljük a családi ágyba ugrálós ébresztés és a kávé illat már megvolt. A mai magazinban is igazi túlélő kalauzt hoztam, megbeszéljük, hogyan válasszunk olyan neonszínű fürdőruhát a gyereknek, ami a víz alatt is azonnal kiszúrható, és miért érhet meg idén egy tiltott bányatavi csobbanás, akár 150 ezer forintos büntetést is, de hoztam egy szuper tippet a foci rajongó gyerkőcök szüleinek is, bemutatunk ugyanis 4 olyan könyvújdonságot, amivel még a legörökmozgóbb srácokat is le lehet ültetni, olvasni, ha pedig a digitális kütyük miatt fáj a fejetek a szünidőben, hát eláruljuk, hogyan szabhattok egészséges, okos kereteket a képernyőidőnek, végül pedig hoztam egy hivatalos, tudományos felmentést is minden anyukának, ami feketén-fehéren bebizonyítja, hogy otthon lenni a gyerkőccel bizony felér 2 teljes főállású munkahelyel. Dőljetek hátra, töltsétek újra a kávés csészét, indítjuk a vasárnapi Hello Anyut!
3: Ez a Hello Anyu
4: családi magazin a Sunshine FM-en.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Haladékot kapnak a babaváró hiteles párok. Országos közlekedés szervező létrehozását jelentette be a kormány. Kettős fronti hatás várható. Földi Betty vagyok, imád részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Meghosszabbítja a kormány a szabad felhasználású diákhitel egy kamat stopját. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint a 2024 végéig megkötött szerződéseknél a kedvezményes 7,99%-os kamat 2026. december 31-ig marad érvényben. Emellett haladékot kapnak azok a babaváró hiteles házaspárok is, akiknél még nem született vagy nem fogadtak örökbe gyermeket. Az eredetileg 5 éves határidőt november 1-ig meghosszabbítják azoknál, akik az korábban 2026. október végéjén járt volna le. A szakértők ugyanakkor felhívják a figyelmet, akik addig sem teljesítik a feltételeket, annak továbbra is számolnia kell a kamat támogatás visszafizetésével és a magasabb törlesztő részlettel. A módosítás mintegy 24.700 családot érint. Aki azonban a hosszabbított határidőig sem teljesíti a gyermekvállalás feltételeit, annak továbbra is vissza kell fizetni az addig kapott kamat támogatást, és megszűnik a hitel kamatmentessége is. Országos közlekedés szervező létrehozását jelentette be a kormány. A kabinet szerint az új szervezet hangolja majd össze a közösségi közlekedést, szervezi és ellenőrzi a szolgáltatásokat, valamint kialakítja a menetrend és tarifarendszert. Emellett egy 100%-ban állami tulajdonú társaságot is létrehoznának, amely az új vasúti járművek beszerzését és kezelését végzi majd. A tervek szerint uniós forrásból 42 új HÍV szerelvényt és legalább 35 intercity motorvonatot vásárolnának. A szükséges törvényjavaslatok még ezen a héten az országgyűlés elé kerülnek. Befagyasztják a polgármesterek fizetését. A kedden elfogadott törvény értelmében júliustól elmarad az automatikus béremelés, így a településvezetők fizetése jelenleg is szinten marad. A parlament emellett megszüntette a főpolgármester, a polgármesterek, valamint a vármegyei közgyűlések elnöki és alelnöki számára addig járó az illetmény 15%-ának megfelelő havi költségtérítést is. A módosítás a vármegyei közgyűlési elnököket külön is érinti, esetükben a fizetés meghatározásának szabályai is változnak, ami tényleges illetménycsökkentést eredményez. A jogszabályt az országgyűlés 136 igen szavazattal fogadta el. Kármán András pénzügyminiszter szerint a 2027-es költségvetés tervezésénél szakítana a kormány a korábbi gyakorlattal. A miniszter közösségi oldalán azt írta, kezdeményezik az államháztartási törvény módosítását, hogy a költségvetési törvény javaslatot a jövőben várhatóan októberben nyújtsák be. Indoklása szerint így közelebb kerülne egymáshoz a tervezési és a tervezett időszak, több megbízható adat állna rendelkezésre, és reálisabb költségvetés készülhetne. Kármán András szerint a 2026-os büdzsé átláthatatlan volt, és a kormányváltás nélkül a GDP arányos hiány akár 8,3%-ot is elérhetett volna. A KSH friss adatai alapján az első negyedéves államháztartási hiány 2090 milliárd forint volt. Háromszorosára emeli a turistákra is vonatkozó nemzetközi idegenforgalmi adót Japán. A kilépési adó összege 1000 jenről 3000 jenre nő, vagyis nagyjából 5700 forintnak megfelelő összegre emelkedik. Az adót az országot elhagyó külföldi turistáknak és a japán állampolgároknak is meg kell fizetniük, de azt automatikusan beépítik a repülőjegyek és a nemzetközi hajójegyek árába, így külön teendő nem lesz vele. A július 1-e előtt lefoglalt utakra az emelést nem számítják fel. A japán kormány tehát infrastruktúra fejlesztése és a túlturizmus kezelésére fordítaná. Például a szemetelés visszaszorítására, kamerarendszerekre és látogató létszámot szabályozó foglalási rendszerekre. Japánban tavaly már 42 millió turistát regisztráltak. Időnként már több felhő jelenhet meg az égen, és elszórtan egy-egy zápor, illetve hőzivatar is kialakulhat. A hőzivatarokat erős viharos széllökések, illetve jégeső is kísérheti. A maximumok a következő napokban 26-32 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ez a Hello Anyu.
1: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, anyukák és apukák, tegyétek a szívetekre a kezeteket. Hányszor hangzott el a lakásban a nyári szünet kezdete óta az a mondat, hogy kisfiam, kislányom, tedd már le azt a telefont. Na ugye, nyáron a lazább napirend miatt a gyerkőcök hajlamosak összeforni a képernyővel, de a Hintalovon Alapítvány szakértői szerint a teljes tiltás helyett inkább okos kereteket kellene szabnunk. Kezdjük ott, hogy mi vagyunk a minta. Ha mi is a kütyüt bújjuk ebéd közben, ne várjuk el, hogy a gyerek éppen kártyázzon vagy társasjátékozzon. A szakemberek szerint 6 éves korig egyébként jobb teljesen kerülni a képernyőt. A 6-12 éveseknél napi maximum 2 óra javasolt, a tiniknél pedig a 4, de az időnél is fontosabb, hogy mit csinálnak a neten. Érdemes közösen összedobni egy családi internetes házi rendet, például az asztalnál nincs telefon, és lefekvés előtt 2 órával már minden kütyű a töltőre megy, különben lőttek a nyugodt alvásnak. A legfontosabb pedig a beszélgetés, hogy ne csak ellenőrizzük, hanem kérdezzük meg, hogy milyen játékot pörget, mi tetszik neki benne például. Tanítsuk meg neki azt is, hogy online sem csinálunk olyat, amit élőben nem tennénk, és ha bármi fura vagy bántó dolog jön szembe velünk a neten, hát bátran forduljanak hozzánk. Szóval alakítsunk ki közösen egészséges digitális szokásokat, mutassunk nekik jó offline alternatívákat, hát mondjuk egy jó fagyizást, és már is könnyebb lesz letetetni azt a telefont.
0: Hello,

0: Ez a Hello Anyu.
1: Sipos Mariannával.
2: Csak jó zene itt a Sunshine FM-en, nálatok is megállás nélkül pattog a labda, a kertbe is a gyerkőc már kívülről fújja a világbajnokság összesztárjának a nevét. Hát az ártatlan labdázásból egyszer csak focikártyagyűjtés és meccsnézés lesz. Hát mi szülők meg csak pislogunk, és ha szeretnétek ezt a hatalmas lelkesedést becsempészni a könyvespolcra is, van egy szuper hírem. A Napraforgó kiadó 4 zseniális újdonsággal készült, amivel még azokat a srácokat is le lehet ültetni, olvasni, akiket egyébként ki sem lehet robbantani a pályáról. Az ovisoknak itt van az óriási böngésző Gyere focizni, ami tényleg hatalmas és tele van humoros részletekkel az öltözőktől a stadionokig. A legjobb benne, hogy 3 nehézségi szintje van, így a kisebb és a nagyobb tesó is órákig el van vele. A kisiskolásoknak az 50 legendás futballista című könyvet ajánlom, ebben Puskás Ferenctől indulva minden nagy sztár benne van, de nem unalmas életrajzokkal, hanem rövid sztorikkal, rekordokkal és vagány infoboxokkal. Ráadásul észrevétlenül tanítja meg a gyerekeknek, hogy a siker mögött rengeteg kitartás és csapatmunka áll. A 8-12 éves korosztálynak pedig ott a foci nagy könyve, amit szurkolói kultúrával, híres stadionokkal és taktikákkal tömtek meg, szóval anyukák, apukák, ha egy kis esti nyugira vágytok, ezekkel a könyvekkel garantáltan gólotak lesz, nekem pedig már csak annyi időm maradt a mai Hello Anyuban, hogy elköszönjek, várlak benneteket egy hét múlva is, addig is vigyázzatok magatokra és egymásra, és persze tartsatok velünk minden nap a Sunshine FM-en, ahol csak jó zenék szólnak. Sziasztok, Sipos Mariannát hallottátok.
3: Ez volt

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Most még jobban megéri a Pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
3: Amerikai komédia. Egy humoros történet a 30-as évek Amerikájáról. Augusztus 17-én a Vidor Fesztivál versenyprogramjában a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regálili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük.
5: Figyeld a bombát,
0: számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: 7-5-ként a 0620-316-3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődényünk egyikét is. Téd lehet a Gáltravel utazási iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás.
6: Hello Debrecen!
7: Itt az új taxis élmény.
6: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
7: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
6: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
7: Utazz bárhová egyszerűen.
6: Töltsd le az Uber alkalmazást,
7: vagy hívd az 555-555-öt.
6: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
7: Készen állsz az új kalandra?
6: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat és balesetmentes közlekedés. Ezen a hétvégén is nagy volt a forgalom, és tudjuk azt, hogy a folyóvizeknél, illetve az állóvizeknél is rengetegen kirándultak az elmúlt napokban, ott töltötték a hétvégét. Lakópihenővezet, üdülővezet, sebességkorlátozások, 30 km-es sebességkorlátozást tartsák be, hisz nagyon sok helyen járdák nincsenek kiépítve üdülővezetekben, ahol a gyalogos az úttesten közlekedik. Rengeteg a kerékpáros, rollerrel haladó, itt is a rollerrel közlekedők, csak egyedül egy személy ülhet, illetve állhat, hagyhatja az elektromos eszköz. Azon szállítani szemét szigorúan tilos. A vármegyék területén több helyen az útépítési munkaterületeknél hétvégén felfüggesztették a munkálatokat, viszont a kihelyezett kresztáblák érvényben vannak. Nagyon sok ilyen terület van, a 33-as főútvonal a Debrecen belterület, illetve Debrecen külterületén, de Tiszafüred belterületén is több helyen van forgalom és sebességkorlátozás. Köszönöm a figyelmet, kellemes hétvégét, további jó utat, a viszonthallásra.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Pénzmosás miatt emeltek vádat egy hajdúbihari nő ellen. Új elnöke van a Rotary Klub Debrecennek. Több mint 1300 órát hiányzott az iskolából egy hajdúbihari gyerek. Földi Betty vagyok, hozzám a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Pénzmosás miatt emelt vádat a debreceni járási ügyészség egy hajdúbihari nő ellen, aki a vád szerint segítséget nyújtott ismeretlen elkövetőnek egy családból származó pénz megszerzéséhez. A nő 2024. októberében Budapesten állapodott meg két ismeretlen férfival arról, hogy 30 ezer forintért rendelkezésükre bocsátja a bank számláját. Az elkövetők még aznap telefonon banki alkalmazottnak adták ki magukat és rávettek egy sértettet, hogy távoli hozzáférés biztosító alkalmazást telepítsen a laptopjára. Így közel 5 millió forintot utaltak át a vádlott számlájára. A nő ebből 4 millió 800 ezer forintot készpénzben felvett. 30 ezeret megtartott, a többit átadta a megbízóinak. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és vagyonelkobzást indítványozott. Új elnöke van a Rotary Klub Debrecennek, a szervezet vezetését Major Csaba vett át Bognár Klára Rékától. Az elnöki lánc ünnepélyes átadására a klub évzáró eseményén került sor. A tradicionális ceremónia folytonosságot jelképezi a szervezet életében. Az eseményen átadták a Rotary egyik legmagasabb rangú elismerését, a Paul Harris díjat is. Idén Sedlák Lajos, Tóth Csaba és Tóthné Pánya Maria részesült kitüntetésben, a közösségi munkáért, a jótékonysági projektekben való részvételért és a Rotaryban végzett szolgálatért. A debreceni szervezet a következő időszakban is folytatja helyi karitatív programjait, kiemelten a rászoruló és hátrányos helyzetű gyermekek támogatását. Kiskorú veszélyeztetése miatt hallgatta ki egy 34 éves hajdúbihari nőt, miután 12 éves fia 3 év alatt összesen 1341 órát hiányzott az iskolából. A rendőrség tájékoztatása szerint a kirívóan sok hiányzást a pedagógusok jelezték a gyámügyi osztálynak, majd az ügy a rendőrséghez került. A nyomozás során kiderült, hogy a fiú nem önszántából maradt távol ilyen gyakran az iskolától. A rendőrség szerint az anya tudott a hiányzásokról, sőt több esetben ő marasztalta otthon a gyereket, hogy segítsen neki a kisebb testvérek körüli teendőkben. A rendőrök befejezték az ügy vizsgálatát és vádemelési javaslattal küldték meg az iratokat az ügyészségnek. Két hónapra lezárták Debrecenben a Malom Park busz megállót útépítési munkák miatt. A DKV tájékoztatása szerint július 1-én szerdától egészen augusztus 31-én hétfőn üzemzárásig érvényben van a változás. A lezáráson nagyállomás a Júlia terep és a Zégner tér irányába közlekedő járatokat érinti. Ez alatt a 21-es, 23-as, 33-as, 71-es, 71A és 71H jelzésű autóbuszok, valamint a 971-es és 973-as éjszakai járatok nem az eredeti Malom Park megállóban állnak meg. Több zöld területet, árnyékos pihenőhelyet és padot szeretnének az egyetem térre azok, akik kitöltötték a debreceni egyetem kérdőívét. A felmérésben több mint 7550-en vettek részt, a válaszadók csaknem 90%-a pedig fontosnak tartja a park felújítását. A legnagyobb igény a füves területek növelésére, a kényelmesebb ülőhelyek kialakítására, a vízmedencék és a szökőkút további működtetésére, valamint a járhatóbb burkolatra mutatkozott. A jelenlegi gyöngykavicsos felületet a többség nem nem tartaná meg, főként a babakocsis, kerékpáros és akadálymentes közlekedés nehézségei miatt.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Városunkban is sokfelé marad a szeles idő, a hőmérséklet hajnalban 12 és 20 fok között alakul.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Zamat című gasztromagazin és a finomfogások támogatója a Szimbád Bistró Nyíregyháza.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ez a Sunshine FM, és benne indul a zamat, és ma a gasztromagazinunkban teszünk egy kis kirándulást, utazni fogunk. Mégpedig Olaszországba, ugyanis ma a pizzát vizsgáljuk meg egy kicsit közelebbről, és megpróbálkozunk az elkészítésével is, illetve sütünk pár olyan ételt, ami, hát mondjuk úgy, más népek pizzája is lehetne. Remélem, önök is szeretik ezt a finomságot, akár vastag, akár vékony tésztával, akár paradicsomos, akár tejfölös alappal, akármilyen feltéttel, és elkészítünk együtt egy jó kis családi pizza ebédet, jegyzetfüzeteket elő, aztán irány a konyha, én Kiskata vagyok, köszönöm, ha

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Ma is hozunk egy hasznos tippet és fontos jó tanácsot. Ma arról beszélünk, hogy óvhatjuk meg szemeink egészségét a rohanó hétköznapokban, ugyanis szinte ugye életünk már elképzelhetetlen képernyők nélkül, hiszen a számítógép, az okostelefon, a televízió mind olyan eszközök, melyeket napi szinten akár több órát is használunk, viszont a túlzott képernyő használat mégis komoly veszélyt jelenthet. Például szemünk egészségének a szempontjából ehhez hozok néhány hasznos jó tanácsot. Az első és legfontosabb a 20-20-20 szabály. Ennek a lényege, hogy minden 20 percnyi képernyő használat után pihentessük a szemünket 20 másodpercig, úgy, hogy valami távoli, legalább 20 lábra lévő tárgyra nézzünk a kijelző helyet. A 20 láb pedig kb. Olyan 6 méter. Fontos az is, hogy beállítsuk megfelelően a kijelzőt, a fényerőt, a kontrasztot, a helyes beállítás kímélheti ugyanis a szemünket az erőlködéstől. Ne legyen a kijelző túl világos vagy túl sötét, próbáljuk a környezeti fényekhez igazítani. De az is fontos, hogy milyen szögben nézzük a kijelzőt, ne nézzünk rá lefele vagy felfele, hanem próbáljunk egyenesen. Ezt nem csak a szemünk egyébként, hanem a nyakunk és a hátunk is meg fogja majd köszönni. Az is fontos, hogy tartsunk megfelelő távolságot a kijelzőtől, körülbelül 70 cm legalább az optimális. Ez az okos eszközökre és a monitor egyaránt vonatkozik, és a hidratálás is nagyon fontos. A képernyő előtt töltött idő közben bizonyítottan kevesebbet pislogunk, ez pedig szemszárazságot okozhat.
0: Egészségpercek a Sunshine.

0: hallasz, a Zamata Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ehhez a Sunshine FM, és benne szól a Zamata, amelyben pizzákat készítünk. A következő órában is folytatjuk majd a receptek sorát, úgyhogy bízom benne, hogy velem tartanak. Van még jó néhány tipp és recept a tarsolyomban, úgyhogy érdemes maradni. A hírek alatt pedig megírhatják, hogy önöknek melyik a kedvenc pizzája. 0620 316 3000 vagy zamatkukac@sunshinefm.hu.
2: Ez a Gólvonal.
3: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibédi Pétertől hallják. Az előző VB-n negyedik marokkói válogatott 3-0-ra legyőzte a társház igazda Kanadát szombaton a labdarúgó világbajnokság 8-ad döntőjében, és elsőként jutott a 8 közé. Az első fél időben inkább egymás rugdosásával foglalkoztak a játékosok, így a játékvezető 6 sárga lapot is kiosztott a mérkőzésen. Aztán az 50. percben szabadrugás után Unahi vezetés szerzett az afrikai csapatnak, a Girona középpályása a 82. percben is betalált, a végeredmény pedig Rahimi állította be a 98. percben. Paraguay legyőzésével a francia válogatott is bejutott a negyed döntőbe. Az 5 hátvéddel és 4 középpályással védekező paraguayiak a 70. percig tartották a gól nélküli döntetlent, végül azonban Mbappé 11-esből betalált, a Real Madrid csatára megszerezte a 19. világbajnoki gólját, és újra egy találatra megközelítette az örök rangsort vezető Lionel Messit. A két győztes csapat csütörtökön este 10 órától egymás ellen játszik a negyed döntőben. Tőben.
2: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
0: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Örömmel adjuk hírül, hogy a Móricz Zsigmond Színház bérletes előadásai közé bekerült a Madách Színház ikonikus produkciója, a Six Musical. A főbb szerepekben többek között Horány Júli, Teller Anna, Hien, Herceg Erika és Szín Viki látható. Színházbérleteink elérhetők jegyirodánkban és online a moriczsinhaz.hu oldalon.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Körzetük a vadkelet, tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balog Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. A Sunshine FM 25 éve, és ezt nem tortával ünnepeljük. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hívd 5-ként a 0620-316-3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődényünk egyikét is. Téd lehet a Galtravel utazás iroda jóvoltában. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: Igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Továbbra sem készült el a Faragtár utcai felüljáró lépcsőjének javítása. Lopás miatt nyomoznak a Pocsai tűzép ügyében. Munkatársa adataival kötött TV előfizetést egy komádi férfi. Földi Betti vagyok, hozzám a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
4: A módosított határidőre sem fejeződött be a debreceni Faragtár utcai felüljáró lezárt lépcsőnek javítása, de a munkálatok már elkezdődtek. A két érintett lépcső hónapok óta nem használható. A Magyar Közút korábbi tájékoztatása szerint a téli időjárás, az intenzív súzás és a fagyási olvadási ciklusok jelentősen rontották a beton lépcsők állapotát. A kivitelezés eredeti határideje április 30-a volt, ezt később június 30-ára módosították, de a munka addig sem készült el. A helyszínen az egyik lépcsőnél már hetek óta dolgoznak, a másiknál viszont csak most indult a javítás. Az új betonelemek még készülnek, ezeket várhatóan daruval emelik majd a helyükre. A két lépcső rendbetétele bruttó 6.763.000 forintba kerül. Lopás miatt indított eljárást a Berettyóújfalui rendőrkapitányság egy Pocsai tűzépen történt bűncselekmény ügyében. Sajtóinformációk szerint június 25-ére csütörtök reggelre víradóan pénzt vittek el a német tűzép és vasműszaki bolt telephelyéről. A vállalkozás vezetője megerősítette, hogy az eset valóban megtörtént, és tájékoztatása szerint az ott tartózkodó őrt megfenyegették, aki ezt követően elhagyta a helyszínt. A rendőrség annyit közölt, hogy a nyomozás folyamatban van, ezért egyelőre nem adnak bővebb tájékoztatást. Arról sem közöltek részleteket, hogy pontosan hogyan történt a lopás, illetve van-e már gyanúsítottja az ügynek. Csalás és személyes adattal visszaélés miatt kell felelni egy komádi férfinak, aki a Vácelin munkatársa adataival kötött televíziós előfizetést. A Beletyújfalui járási ügyészség vádirata alapján a férfi még 2021-ben egy szarvasmarha telepen végzett közös munka során szerezte meg kollégája személyes adatait. Később 2023. januárjában saját komádi otthonából interneten keresztül televíziós szolgáltatásra szerződött, de a szerződés kötéskor nem a saját, hanem munkatársa adatait és személyi igazolvány számát adta meg. A számlákat nem fizették, ezért a szolgáltató a közel 160 ezer forintos tartozás miatt végrehajtási eljárást indított a sértett ellen. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és a kár megtérítését indítványozta. Szerződést hosszabbított a Deac fiatal jégkoron kapusa Antek Tamás. A 22 éves hálóőr tavaly nyáron tért vissza Debrecenbe 2,5 év svédországi légióskodás után. Az előző idényben több sorozatban is bizonyíthatott. Az Este Ligában 3 mérkőzésen kapott szerepet, ahol 90,77%-os védési hatékonysággal zárt. Az Andersen Ligában 7 találkozón 91%-ot hozott. Antek Tamás úgy fogalmazott, jól érzi magát a klubnál, motiválja, hogy saját neve elő egyesületét és szülővárosát képviselheti. A következő szezonban több játék lehetőségre, minél több győzelemre, valamint sikeres debreceni szereplésre készül. Több debreceni városrészben is optikai hálózatfejlesztés végez a Magyar Telekom, a munkák miatt azonban lakossági panaszok is érkeztek. Az Akadémia és a Bán Imre utcákban nemrég kezdődött el az augusztus végéig tartó kivitelezés, több helyen munkagödrök és kábelfektetési munkák nehezítik a közlekedést. Egy helyi lakos a civil hírnek azt jelezte, hogy nem kaptak megfelelő tájékoztatást, miközben az ingatlanok előtti munkák időnként a ki- és a bejutást is megnehezítik.
1: További információk és részletes híreink a Sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Időnként már több felhő jelenhet meg az égen, és elszórtan egy-egy zápor, illetve hőzivatar is kialakulhat. A hőzivatarokat erős viharos szellökések, illetve jégeső is kísérheti. A maximumok a következő napokban 26-32 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak józan.

Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és itt a Zamatban ma pizzát sütünk. Lássunk egy egyszerű pizza alaptészta receptet, egyébként többféle alaptészta receptet találhatnak akár a szakácskönyvekben, akár az interneten, akár nagymama kötényének zsebében, ugye a konyhában ők a legtapasztaltabbak, így hát pizzát is ők tudnak a legjobban készíteni, csak lehet, hogy ők éppen mondjuk kenyérlángosnak nevezik. No, én egy nagyon egyszerű alaptészta receptet hoztam most el önöknek, nekem ez jött be a legjobban. 50 dekányi, vagyis fél kiló lisztből készül, ehhez 5 deka élesztőt, 2 deci tejet, fél kávéskanál cukrot, 1 kávéskanál sót és 6 evőkanál olajat használunk fel. A 6 evőkanál olajból csak 4 megy a tésztába, 2 pedig majd a sütőtepsibe. Először is az élesztőt elmorzsoljuk a cukros langyos tejben, majd felfuttatjuk. Közben a lisztet átszitáljuk, hozzátesszük a sót, a 4 evőkanál olajat és a felfuttatott élesztőt, és jó alaposan összedolgozzuk, hogy sima tésztát kapjunk végeredményként. Hogyha nem áll össze a tészta, akkor nyugodtan lehet hozzá még egy kis tejet önteni. Jó alaposan meg kell gyúrnunk a tésztát, ez persze fárasztó feladat, úgyhogy ha van segítség a konyhában, akár válthatjuk is egymást. A lényeg, hogy maga a tészta teljesen homogén legyen, mert akkor fog szépen megkelni. Aztán meleg helyen letakarva keresztjük, a meleg hely ugye ilyenkor nyáron nem probléma, és hogyha megkelt, akkor megformázzuk. Lehet csak úgy kinyújtva beletenni a tepsibe, picit elegyengetni, de megpróbálkozhatunk azzal, hogy szép kerek pizzatésztát formázunk belőle. A gyakorlott háziasszonyok akár megpróbálhatják megpörgetni a fejük fölött, hogy kikerekedjen a tészta formája. Bevallom, nekem ez eddig még soha nem sikerült. Aztán nincs más dolgunk, mint ráhalmozni a feltéteket ízlés szerint, és betolni az előmelegített sütőbe, alsó rácson egy 15-20 perc alatt elkészül a finomságunk. Aztán már csak a társaság hiányzik, akik segítenek jó étvágyjal felfalni.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: A kosma rossz híreket kaphat, de az első riadalom után talán eszébe jut utána nézni a hírek valóságtartamának, mert könnyen meg lehet, hogy valaki csak fel akarta ültetni. A bika új munkába kezd, amiben sikeres lehet, ha teljes erőbedobással dolgozik, és persze optimista. Az ikrek mai napjában a stabilitás és a türelem kerül fókuszba. Olyan helyzetek adódhatnak, ahol nem tud mindent azonnal kontrollálni, de ez hosszabb távon előnyére válhat. A rák ma minden téren legyen körültekintő, vigyázzon egészségére és kerülje a kockázatos ügyeket, és ne adjon ki pénzt felesleges dolgokra. Az oroszlán munkáját igyekezze minél hamarabb befejezni, délután kényeztesse magát, tegye azt, amihez kedve van, például lepje meg kedvesét egy vacsorával. Ha a szűz felkívánja frissíteni szekrénye tartalmát, azt ne a mai napra tervezze, mert a szükségesnél jóval többet költhet ruhákra. A költekezéssel ma bánjon csinyán. A mérlegnek érzelmi problémáival, hangulatingadozásaival érdemes lenne szakemberhez fordulnia, munkájára pedig próbáljon meg jobban odafigyelni. Több kisebb hibát védhetett az elmúlt időszakban, ez pedig egyáltalán nem jellemző önre. Fontos lenne, hogy a Skorpió ne vállaljon most túl sokat egyszerre, mert könnyen szétszórtá válhat. Egy feladatra fókuszáljon, és hogyha azzal végzett, jöhet a következő. A nyilas mutassa meg, hogy rá mindig lehet számítani. Munkahelyén is, családjában is, ön az igazi hős, és ez büszkeséggel tölti el. A bak ne adja fel eredeti elképzeléseit, csak azért, mert a körülmények nem a tervei szerint alakultak. Legyen kitartó, bízzon képességeiben, hiszen így komoly sikereket érhet el. A vízöntőnek komoly magánéleti döntést kell hoznia, amely nagy hatással lehet jövőjére is, emiatt pedig egy kicsit ideges. Ha úgy érzi, egyedül nem tud határozni, kérje ki egy megbízható rokona segítségét. A halakat kellemes meglepetés érheti, talán visszakapja kölcsönadott pénzét, amelynek viszontlátására már egyáltalán nem számított. A mai nap egyébként is kedvez a pénzügyeknek.
0: Sunshine FM Asztrológia.

0: Ez a Zamat, a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene ez a Sunshine FM, és ma a Zamatban a pizza a témánk. Igen, heves viták folynak arról, hogy milyen a jó pizza. Van, akinek a vastag tésztájú, van, akinek a vékonyabb jön be, van, akinek a paradicsomos, van, akinek a tejfölös, van, akinek a sajtkrémes alap a kedvence. Nálunk a baráti társaságban vérre menő viták szoktak folyni erről, pedig mindenki ismeri az alapelvet, hogy ízlésről nem vitatkozunk. No, de a vita hevében ne feledkezzünk meg azokról sem, akik ezt a finomságot sosem kóstolhatják. Van egy nagyon kedves barátnőm, akinek az a szívfájdalma, hogy ő nem ehet igazi pizzát, viszont akárhányszor csak megkívánja ezt a finomságot, rendel magának egyet is leeszegeti a feltétet, ő ugyanis gluténérzékeny. Viszont odahaza ő maga is el szokta készíteni ezt a finomságot, az ő receptjét szeretném megosztani most önökkel. Ehhez gluténmentes lisztre van szükségünk, mégpedig 25 dekányira. Másfél deka élesztőt fogunk hozzá használni, sót, oregánót, bazsalikomot, egy tejáskanálnyi olajat és egy pohár vizet. A lisztből tegyünk félre egy pohárnyit, annak segítségével fogjuk majd a tésztát magát kinyújtani, megformálni, a többi hozzávalót pedig keverjük össze. Ugye az élesztőt felfuttatjuk egy kevés langyos vízben, majd hozzáöntjük az átszitált liszthez, ízesíthetjük magát a tésztát is oregánóval, bazsalikommal, sóval, hozzáteszünk egy tejáskanálnyi olajat, illetve ha még szükségét érezzük, akkor langyos vizet, ezt a tésztát is keresztjük, formázzuk, kenjük, feltétet halmozunk rá, megszórjuk sajttal, aztán kisütjük, és jó étvágyjal megesszük. Akkor is érdemes kipróbálni, hogyha nincs glutén érzékenységük, mert egészen meglepően finom lesz a végeredmény, és a gyomlónknak is jót teszünk vele. Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Meg lehet-e csalni valakit véletlenül? Kiderül Csányi Sándor egyéni estjéből július 25-én. Hogyan értsük félre nőket 2? A Rózsakert szabadtéri színpad műsorán. Jegyek moritzszínház.hu.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hét 5-ként a 06-20-316-3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődéink egyikét is. Téd lehet a Galtravel utazási iroda jóvoltában. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
2: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Lenyelt kapszulákban csempészhettek kábítószert, új elnök helyettes a debreceni klinikai központban. Fizetős lesz az építési hulladék leadása. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Nemzetközi kábítószercsempész hálózat magyar tagjaira csaptak le a rendőrök a Kirándulás Feddő nevű akcióban. A rendőrség tájékoztatása alapján a bűnszervezet mintegy 20 magyar állampolgárt szervezhetett be futárnak, akik a gyanú szerint lenyelt kapszulákban szállítottak kokaint Nyugat-Európába, majd onnan tengeren túli célországokba. A magyar rendőrség jelzései és a nemzetközi együttműködés nyomán külföldön eddig 9 magyar állampolgárt fogtak el, több mint 15 kg kokaint lefoglalva. Júniusban Magyarországon és több helyszínen tartottak akciót. Szervezőket és futárokat fogtak el, köztük a hálózat egyik irányítóját is, akit a hajdúdorogi rendőrök kaptak el. Több gyanúsítottat letartóztattak, 2 körözött személyt továbbra is keresnek. Július 1-től Illés Árpád professzor a Debreceni Egyetem klinikai központjának elnök helyetteseként is folytatja munkáját. Megbízását Szabó Zoltán professzortól, a klinikai központ elnökétől vett át. Illés Árpád hazai és nemzetközi szinten is elismert belgyógyász és hematológus, több évtizedes gyógyító, kutató, oktató és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Szakmai pályafutása régóta kötődik a belgyógyászati klinikához, amelynek irányításában igazgató helyettesként is meghatározó szerepet vállalt. A hematológiai részleg és az általános orvostudományi kar hematológiai tanszékének vezetőjeként fontos szerepe volt abban, hogy a debreceni hematológiai ellátás országosan kiemelkedő szintre fejlődjön. Munkájának eredményeként a régióban rutinszerűvé váltak a csontvelő transzplantációk és a korszerű célzott terápiák. Július 1-től már nem lehet ingyen leadni az építés és bontási hulladékot a lakossági hulladékudvarokban. A korábban térítésmentes szolgáltatásért ezentúl kilogrammonként kell fizetni a MOHU által meghatározott díj bruttó 36 forint kilónként, mennyiségi korlátozás nélkül. A változtatást azzal indokolták, hogy országszerte több vállalkozó is visszaélt az ingyenes leadás lehetőségével, ezért olyan díjat vezettek be, amely a hulladék kezelésének önköltségét fedezi. Az építés és bontási hulladékot a regionális hulladékkezelő központban továbbra is átveszik, a nagyobb mennyiségtől megszabadulóknak pedig konténerbérlést is kínál az AKSD. Több Debrecent érintő vasúti beruházásról is beszélt Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter. A tárcavezető azt mondta, már idén elkezdik a debreceni nagyállomás beázó aluljárójának rendbetételét, valamint liftekkel akadálymentesítenek, később pedig a teljes állomás megújítása következhet. Vitézi Dávid szerint Debrecenben olyan fejlesztésekre kell összpontosítani, amelyek közvetlenül a város lakóinak érdekeit szolgálják. 3 millió forintos adománnyal támogatja a debreceni Schaeffler a Debreceni Egyetem Gyermekklinika szülészet és koraszülött intenzív osztályát. A támogatásból korszerű légzés segítő monitort és a készülékhez tartozó szenzorokat vásároltak az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület közreműködésével. Az eszköz a koraszülöttek ellátásában segíti az egészségügyi dolgozók gyorsabb és pontosabb döntéshozatalát, ezzel növelve a gyógyító munka biztonságát. A berendezés Szabó Péter, a Schaeffler Debrecen kampus Campus igazgatója és Sós Nagy István, az Egyesület elnöke adta át a gyermekklinika képviselőinek.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Időnként már több felhő jelenhet meg az égen, és elszórtan egy-egy zápor, illetve hőzivatar is kialakulhat. A hőzivatarokat erős viharos szellőkések, illetve jégeső is kísérheti. A maximumok a következő napokban 26-32 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kiskatával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és önök továbbra is a Zamatot hallgatják, és ugye ígértem a műsor elején, hogy ma megismerkedünk más népek pizzáival is. Időről időre itt a gasztromagazinunkban készítünk kist. Ez ugye a franciák, hát nevezzük így, pizzája. Egy klasszikus francia étel, aminek az az alapgondolata, hogy adva van egy omlós tészta ágy, rajta gazdag feltét és egy tejszínes tojásos öntet a tetején. Tehát tulajdonképpen ez is egy lepény feltéttel. Ugye az egyértelmű, hogy a kis a francia konyha hagyományos étele, de nem a franciák találmánya. Ezt igazolja, hogy a neve a németből származik, a küchen, azaz sütemény szó alakult át a franciában kisre. Tehát germán területen készítették először vasserpenyőben. Eredetileg omlós vajas tészta az alapja, amivel nagyon gyorsan kell dolgozni, mégpedig a vaj miatt, mert ugye az a kezünk melegétől megolvad, és hogyha szükségesnél tovább gyúrjuk, akkor nyúlós lesz a tészta, és nem lesz omlós a végeredmény. Az elősütéshez pedig, mert mindig elő kell sütnünk egy kicsit a kist, érdemes a tésztát lefedni sütőpapírral, és rátenni valamilyen nehezéket, kiváló például a sárga borsó, a bab vagy a lencse, így nem fog felpuposodni a tészta, és a töltelék egyenletesen eloszlatható lesz majd rajta. Melegen fogyasztva a legfinomabb, de hidegen is nagyon kellemes, akár édesen, akár sósan is készíthetjük. A lényege a tetejére öntendő mártás. Ez a tejszínes tojásos szósz fogja össze a feltétet, és az egész ételt megkoronázza. Na most egy tejszínes csirkés kis receptet hoztam önöknek. Magához a tésztához 20 deka liszt, 10 deka vaj, egy tojás sárgája, ami szükséges, és kell még 1 deci víz és só. Egy mély tálban gyors mozdulatokkal összegyúrjuk a hozzávalókat, pár perc alatt összeáll. Hogyha kész, összegyúrták, akkor tegyék is be a hűtőbe. Közben elkészítjük a feltétet, ehhez 40 deka csirkemellkel, 2 fej kisebb hagyma, 2 deci tejszín, 10 deka mozzarella, 10 deka trapista és egy tojás sárgája. Egy kevés olajon megpároljuk a kis kockára vágott vöröshagymát, hozzáadjuk a vékonyan fölcsíkozott csirke mellett, sózzuk, borsozzuk és aranybarnára sütjük. Közben kibélelünk egy sütőformát, lehetőleg kereket, vagy hogyha van otthon kis sütőjük, vagy gyümölcstorta sütőjük, az a legjobb. Kiveszük a tésztát a hűtőből, szépen gyorsan kinyújtjuk, belefektetjük a sütőformába, és elősütjük. 10 perc elősütés elegendő. Aztán jöhet rá a feltét, vagyis ez a hagymás csirkemell, végezetül pedig meglocsoljuk tojás sárgájával elkevert tejszínnel, mozzarellát karikázunk a tetejére, megszórjuk reszelt sajttal, és már tehetjük is a sütőbe. Közepes hőfokon 45 perc alatt készre sütjük, aztán elkápráztatjuk vele a vendégeinket.

0: Sunshine FM programajánló.
1: A kosma rossz híreket kaphat, de az első riadalom után talán eszébe jut utána nézni a hírek valóságtartalmának, mert könnyen meg lehet, hogy valaki csak fel akarta ültetni. A bika új munkába kezd, amiben sikeres lehet, ha teljes erőbedobással dolgozik, és persze optimista. Az ikrek mai napjában a stabilitás és a türelem kerül fókuszba. Olyan helyzetek adódhatnak, ahol nem tud mindent azonnal kontrollálni, de ez hosszabb távon előnyére válhat. A rák ma minden téren legyen körültekintő, vigyázzon egészségére és kerülje a kockázatos ügyeket, és ne adjon ki pénzt felesleges dolgokra. Az oroszlán munkáját igyekezzen minél hamarabb befejezni, délután kényeztesse magát, tegye azt, amihez kedve van, például lepje meg kedvesét egy vacsorával. Ha a szűz felkívánja frissíteni szekrénye tartalmát, azt ne a mai napra tervezze, mert a szükségesnél jóval többet költhet ruhákra. A költekezéssel ma bánjon csinyán. A mérlegnek érzelmi problémáival, hangulatingadozásaival érdemes lenne szakemberhez fordulnia, munkájára pedig próbáljon meg jobban odafigyelni. Több kisebb hibát védhetett az elmúlt időszakban, ez pedig egyáltalán nem jellemző önre. Fontos lenne, hogy a Skorpió ne vállaljon most túl sokat egyszerre, mert könnyen szétszórtá válhat. Egy feladatra fókuszáljon, és hogyha azzal végzett, jöhet a következő. A nyilas mutassa meg, hogy rá mindig lehet számítani. Munkahelyén is, családjában is ön az igazi hős, és ez büszkeséggel tölti el. A bak ne adja fel eredeti elképzeléseit, csak azért, mert a körülmények nem a tervei szerint alakultak. Legyen kitartó, bízzon képességeiben, hiszen így komoly sikereket érhet el. A vízöntőnek komoly magánéleti döntést kell hoznia, amely nagy hatással lehet jövőjére is, emiatt pedig egy kicsit ideges. Ha úgy érzi, egyedül nem tud határozni, kérje ki egy megbízható rokona segítségét. A halakat kellemes meglepetés érheti, talán visszakapja kölcsönadott pénzét, amelynek viszontlátására már egyáltalán nem számított. A mai nap egyébként is kedvez a pénzügyeknek.
2: Ne hagyd ki a legjobb

0: a Zamat a Sunshine FM-en.
1: Ez a Sunshine FM, nálunk csak jó zene szól, és ma a Zamatban pizzát sütünk. Ma nem csak az olasz, de más népek pizzáival is próbálunk megismerkedni, a franciákét már megismertük, jöjjön most a magyar pizza, mert bármilyen meglepő is, nekünk magyaroknak is van saját pizzánk, vagyis lepényünk feltéttel, két néven is ismerjük, vagy langallónak, vagy kenyérlángosnak szoktuk becézni. Ugye, ilyenkor csap az ember a homlokára, hogy te tényleg, pont olyan, mint a pizza. No, azért nem egészen. Lássuk, ez a vásári finomság hogyan készíthető el odahaza. Amire szükségünk van, fél kiló liszt, körülbelül egy deci víz, két-két és fél deka só, ugyancsak két-két és fél deka élesztő, két-három deci tej, illetve egy kávéskanálnyi porcukor. Ez minden, ami kell. A feltéthez pedig tejfölt fogunk használni. Fokhagymát, vöröshagymát, kolbászt, szalonnát, sonkát, sajtot, illetve bármit, amit találnak a hűtőben. Az élesztőt langyos cukros tejben felfuttatjuk, a lisztet egy keverőtálba szétáljuk, hozzáadjuk a sót, az élesztős tejet, és szépen elkezdjük összedolgozni. Érdemes kézzel gyúrni a tésztát, és szépen folyamatosan önteni hozzá a vizet, mert nem biztos, hogy kell bele az összes víz, ezt úgy is érezni fogjuk. Olyan állagúnak kell lennie, mint a lángos tésztának, vagyis ilyen félkemény tészta lesz a végeredmény. Ez tulajdonképpen nem más, mint egy kenyértészta. Hogyha jó alaposan összegyúrtuk, letakarjuk egy konyharuhával, és két órán át keresztjük. Ezután fogunk egy gyúródeszkát, belisztezzük a tésztát, egy kicsit átgyúrjuk, aztán ott a gyúródeszkán letakarjuk megint csak konyharuhával, és megint hagyjuk, hogy egy órát pihenjen. Aztán fogjuk a tésztát, kinyújtjuk akkorára, amekkora tepsiben szeretnénk elkészíteni, betoljuk a sütőbe, 5 perc alatt elősütjük, aztán, hogyha kivesszük, rátesszük a feltétet, amihez kisütünk egy serpenyőben 4-5 szeletke szalonnát, majd a szalonna zsírjába beleszórjuk a felkarikázott hagymát, üvegesre pirítjuk, hozzáadjuk a felaprózott fokhagymát, sózzuk, lehet borsozni, picit pirítjuk, és hogyha jól összepirult az egész, akkor ráöntjük a tejfölt, és még 1-2 percig tovább főzzük, ezt öntjük rá a langaló tésztára. Aztán olyan feltétet halmozunk még rá, amit csak akarunk, mehet rá kolbász, felvágott, a kisült szalonna darabok, de tehetünk rá akár kukoricát is, vagy gombát, pont úgy, mint a pizzára, ne maradjon el a tetejéről a reszelt sajt, toljuk be a sütőbe, és közepes lángon egy 30-40 percig süssük. Persze úgy lenne az igazi, hogyha kemencében tudnánk sütni, de hát kemence viszonylag kevés konyhában akad mostanság. Az elkészült langallót pedig még melegen fogyasszuk el. Egészségükre! Jó,

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hölgy válasz. A filmtörténet kultikus darabja július 20-án fergeteges szereposztással a Rózsakert szabadtéri színpad műsorán. Jegyek móriczínház.hu.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstógarden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstógardenben.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük.
4: Figyeld a bombát,
3: számolj magadban,
2: és amikor úgy érzed, itt az idő,
3: kiásd, bum!
1: Hét 5-ként a 0620 316 3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődényünk egyikét is. Téd lehet a Gáltravel utazási iroda jóvoltából.
5: 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
2: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás.
3: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
2: A Sunshine FM-en

0: epizódos kedvencek. És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Drágultak a lakossági bankszámlák díjai. Rendszerszintű túlárazást lát a közbeszerzésekben az Integritás Hatóság. Több mint 2 milliárd forintba kerülhettek Szijjártó Péter tavalyi magánrepülései. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Július 1-től több banknál is emelkedtek a lakossági számlák díjai, miután június végén lejárt a másfél éves díjemelési moratórium. A bankok többsége most érvényesíti a tavalyi inflációt, így több pénzintézetnél 4,4%-os vagy ahhoz közeli drágulás jöhet. Van azonban olyan bank és számlacsomag, ahol ennél nagyobb, akár 8% feletti emelésre is számítani lehet. A változást az ügyfelek várhatóan nem a júliusi, hanem az augusztusban érkező számla kivonaton látják majd először. A törvényben garantált alapszámla havidíja nem az inflációhoz, hanem a minimálbérhez kötött, ezért annak felső határa idén 1454 forint lehet. Más díjaknál viszont ott is megjelenhet az emelés. Rendszer szintű túlárazást, gyenge versenyt és visszatérő nyerteseket azonosított a hazai közbeszerzésekben az Integritás Hatóság 2025-ös összefoglaló jelentése. A hatóság szerint a teljes közbeszerzési rendszer átfogó reformjára lenne szükség, mert sok esetben összeszokott pályázók indulnak együtt, miközben a legnagyobb állami beszerzések egy része nem elég átlátható. A jelentés alapján a teljes közbeszerzési állomány 3%-a több mint 300 milliárd forint mögött magán tőke alapú köthető, nehezen átlátható tulajdonosi kör áll. A túlárazás főként az építési beruházásoknál, a kőolajtermékeknél és az energiaforrásoknál volt jelentős. Az Integritás Hatóság szerint a 10 milliárd forint feletti építési beruházásoknál különösen magas korrupciós kockázat látható, az egy ajánlatos eljárások aránya pedig ismét közel 20%-ra emelkedett. Több mint 2 milliárd forintba kerülhettek tavaly Szijjártó Péter hivatali magánrepülései, erről Velkei György László külügyi államtitkár írt közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint a minisztériumi átvilágítás során derült ki, hogy a volt külügyminiszter és delegációja 2025-ben összesen 19 alkalommal bérelt magángépet hivatalos utakhoz. A közzétett adatok alapján ezek teljes költsége 2 milliárd 36 millió forint volt. A listán többek között brüsszeli, londoni, New York-i, washingtoni, tokiói, Mexikó városi és közel-keleti utak is szerepelnek. Velkei György László szerint az összeg csak a külön gépek bérlését tartalmazza, a szállás és egyéb kiadások ezen felül jelentkezhettek. A bejegyzés szerint a magánrepülések engedélyezését maga Szijjártó Péter hagyhatta jóvá. Július 1-ével életbe lépett Magyarországon az egyszer használatos műanyag poharak forgalomba hozatalának tilalma. A szabályozás alapján már nem lehet újonnan forgalomba hozni az egyszer használatos műanyag poharakat, valamint azokat a papírpoharakat sem, amelyek műanyag bevonata meghaladja 10%-ot. A tilalom a poharak tetejére és fedelére is vonatkozik. A vendéglátóhelyek a már meglévő készleteket még felhasználhatják, de azok kifogyása után többször használatos poharakkal vagy alacsonyabb műanyag tartalmú papírpoharakkal kell helyettesíteniük az eddig használt termékeket. Az egyszer használatos műanyag termékek többségét már 2021-ben betiltották a poharak, azonban többször kaptak haladékot. A vendéglátós szakmai szervezetek korábban újabb hosszabbítást kértek.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: A hőségnek vége, térségünkben is, de a zivataroknak még nem. A sok napsütés mellett intenzív lesz a gomoly felhőképződés, napközben záporok, zivatarok elszórtan előfordulhatnak. Délután helyenként heves zivatar is lehet, felhőszakadás, jégeső és szélvihar keretében. Az északi szél megélénkülhet, időnként megerősödik, a maximumok 28 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en kis Katával. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Csak jó zene ez a Sunshine FM, és itt a Zamatban ma a pizza a témánk. Így a műsor vége felé járva készítünk egy kis rákcsálnivalót, aminek ugyancsak a pizza lesz az alapja. Pizza tekercset sütünk. Szerintem sok háziasszony készített már odahaza pizzás csigát. Én magam is nagyon szeretem, és gyakorlatilag amikor rám jön a süthetnék, vagy megkívánok valami sósat, akkor vagy hajtogatott pogácsát készítek, vagy pizzás csigát. Lássuk, ehhez mire van szükség. 1/2 kiló lisztre, 3 deci tejre, amibe beleszórunk 2 kávéskanál cukrot, 1 csomag élesztőre, 2 evőkanál napraforgó olajra és 2 kávéskanál sóra, ez kell a tésztához. A cukros tejben felfutatjuk az élesztőt, a lisztet átszétáljuk, hozzáadjuk a sót, az olajat, és hogyha már az élesztő felfutott, akkor azt is beleöntjük a lisztestába. Szépen összegyúrjuk, gömbölyű, homogén tésztát kapunk végeredményül, amit lefedünk és megkelesztjük. Amíg a tészta kell, addig elkészítjük a pizzaszózt. A töltelékhez egy közepes fejvörös hagyma kell, 3 gereszt fokhagyma, egy kisebb bögre ketchup vagy sűrített paradicsom, némi vízre, némi olajra és fűszerekre van még szükségünk. A fűszerek lehetnek őrölt fekete bors, oregano, bazsalikum, ugye klasszikusan ezekkel ízesítjük a pizzát, de tehetünk bele akár majorannát is. És szükségünk lesz még 20 dekányi sonka felvágottra, egy kis doboz konzerv kukoricára, valamint 20 deka reszelt sajtra. A finomság tetejére pedig kerül még egy tojás sárgája, összekeverve egy kávéskanál vízzel, és egy kevés reszelt sajt. No, készítsük el a pizzatekercsünkhöz a krémet. Ugye a vöröshagymát felszeleteljük egészen picike-picike kockákra, rádobjuk a forró olajra, és addig kevergetjük, amíg egy picit megpuhul. Akkor tesszük hozzá a fokhagymákat, természetesen összezúzva, ezzel is egy kicsit kevergetjük, majd amikor megérezzük az illatát, már mehet is bele a ketchup vagy a sűrített paradicsom. Majd ezt a paradicsomos hagymás keveréket jól megfűszerezzük ízlésünknek megfelelően, és már készíthetjük is a pizzatekercset. A tésztánk ugye mire elkészül a paradicsom szósz, addig szépen meg kell, ketté vágjuk, és külön-külön vékonyra nyújtjuk. Körülbelül akkorára próbáljuk nyújtani, amekkora a tepsink, amiben majd ki szeretnénk sütni. A kinyújtott tésztánkat megkenjük a pizzaszósz felével. Aztán felsorakoztatjuk rajta szépen sorban egymás mellé a sonkaszeletek felét, mehet rá a kukorica fele, majd reszelt sajtot is hintünk rá, hogyha kész, akkor óvatosan föltekerjük, rátesszük a sütőpapírral bélelt tepsire, megszurkáljuk néhány helyen villával, a tetejét pedig megkenjük a vízzel összekevert tojássárgájával, és megszórjuk reszelt sajttal. Aztán elkészítjük a pizzatekercsünk párját is a másik lap tésztából. Szépen egymás mellé tesszük őket a tepsibe, betoljuk az előmelegített sütőbe, és addig sütjük, amíg szép barna nem lesz a külseje. A pizzatekercs és a pizzás csiga között egyébként annyi a különbség, hogy a pizzatekercset így egyben sütjük ki, a pizzás csigát pedig ugye sütés előtt földaraboljuk, bár abba én hagyományosan nem szoktam tenni felvágottat kukoricát és sajtot, csupán a kis csigák tetejét szoktam egy kis reszelt sajttal megszórni, úgyhogy az egy picivel könnyebb, mint a pizzatekercs, de ezt sem lehetetlenség elkészíteni, és nagyon finom a végeredmény. Tegyenek vele egy próbát. Egészségükre! Up with it.

Jelen Shine FM, nálunk csak jó zene szól, és végére értünk a mai zamatnak. Én köszönöm, hogy velem tartottak, és bízom benne, hogy odahaza is megpróbálkoznak a pizzasütéssel. Egyáltalán nem ördögtől való dolog, és minél többet gyakorolja az ember, annál finomabb lesz a végeredmény. Az elkészült finomságokhoz jó étvágyat kívánok. Süssenek, főzzenek velem jövő héten is. Én Kiskata voltam, és maradok továbbra is tisztelettel. Viszont hallásra!

0: A Zavat című gasztromagazin és a finomfogások támogatója a Szimbád Bisztró Nyíregyháza.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nagy színpadi alapbérleteink már elérhetők jegyirodánkban és online a moriciház.hu oldalon. Érkezik a Pál utcai fiúk, a Kivilágos kivirradatig, a Brooklyni mese, a La Mancha lovagja, valamint a Madách Színház előadásában az ikonikus Six Musical.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
5: Sunshine FM.
1: Sunshine FM.
6: A Sunshine FM 25 éve, és ezt nem tortával ünnepeljük.
7: Figyeld a bombát,
6: számolj magadban,
7: és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
8: Hívd 5-ként a 0620-316-3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődénk egyikét is. Téd lehet a Gáltravel utazási iroda jóvoltában. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház Farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
1: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás.
9: Hello Debrecen!
10: Itt az új taxis élmény.
9: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
10: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
9: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
10: Utazz bárhová egyszerűen.
9: Töltsd le az Uber alkalmazást,
10: vagy hívd az 555-555-öt.
9: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
10: Készen állsz az új kalandra?
9: 555 taxi és Uber Taxi.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 Sunshine FM Debrecen. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Paplászló a Szemkorp debreceni működésének leállítását kezdeményezi. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Debrecen több pontján. Utolsó szakaszához ért a Svetics bérház felújítása Debrecenben. Köszöntöm Önöket, ez itt a Civis Krónika, a Sunshine FM helyi hír összefoglalója. 2026. július 5-e vasárnap van, a pontos idő 12 óra, én Földi Betti vagyok.
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Utófolyó munkák a Füredi úton, a Sámsoni úton, valamint legyünk figyelmesek a Faraktár utcán, szintén építési munkák miatt jó utat, balesetmentes közlekedést.
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
3: Debrecen polgármestere szemkorgyár működésének leállítását kezdeményezi a visszatérő határérték feletti környezetszennyezés miatt. Paplászló közölte, büntetőfeljelentést tesznek az ügyben, mert szerinte a környezetvédelmi szabályszegésnek büntetőjogi következményei is lehetnek. A környezetvédelmi hatóság korábban felfüggesztette a Debrecen üzem tevékenységét, miután a monitoring kutakból, a csapadékvíz elvezető rendszerből és a tározóból vett minták több fém és félfém esetében is határérték túllépést mutattak. A polgármester azt mondta, már márciusban figyelmeztette a céget a szabályok betartására, a Szemkorp azonban szerinte megszegte korábbi ígéreteit. Paplászló felszólította a vállalatot, hogy fejezze be debreceni tevékenységét és telepítse át a gyártást más helyszínre. Fokozott rendőri ellenőrzés indul Debrecen több forgalmas területén. A debreceni rendőrkapitányság vezetője július 1-e 0 órától augusztus 31-ig rendelt el az intézkedést. Az ellenőrzés a Böszörményi út, a Pesti utca, a Nyugati utca és az Erzsébet utca, a Petőfi tér, a Veselényi utca, a Hajnal utca, a Rakovszki utca, a Nyíl utca, a Füredi út és az Egyetem Sugár út által határolt városrészeket érinti, valamint a Nagyerdei körút környékére is kiterjed. A rendőrség tájékoztatása szerint az intézkedés célja a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása. A következő 2 hónapban ezért több rendőrrel lehet találkozni az érintett debreceni területeken. Újabb mérföldkőhöz érkezett a debreceni Svetics bérház felújítása, elkezdődött az épület utcafront részének korszerűsítése. A Piac utca 43 szám alatt álló 1930 óta a belváros meghatározó látványához tartozó társasház rekonstrukciója 2 évvel ezelőtt indult, és most az utolsó fázisához ért. A mintegy 400 millió forintos beruházás az épített örökség felújítási program keretében valósul meg. A lakóközösség 200 millió forintos önkormányzati támogatást nyert, a fennmaradó részt a tulajdonosok biztosítják. Július 1-től Engler Ágnes, a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának professzora irányítja dékánként a kar munkáját. A vezetői megbízást Keminfi Róbert leköszönő dékántól vett át, aki 9 év után hivatali ideje végén köszönt el a poszttól. Vezetése alatt évente mintegy 2700 hallgató tanult a karon, kialakult az intézeti képzési struktúra, bővült az angol nyelvű képzések köre, és nőtt az oktatók nemzetközi publikációinak a száma. Az ünnepélyes átadó eseményen Bázs Zoltán rektor is részt vett, aki hangsúlyozta, a dékáni lánc nem hatalmat, hanem szolgálatot jelent a közösség iránt. Engler Ágnes munkáját új dékán helyettesek és dékáni megbízottak segítik majd. 8 tehetséges diák vett részt a debreceni SC Építés Technológiai és Műszaki Szakképző Iskola Formába Öntött Mesterség című tehetséggondozó programjában. A fiatalok az építőipar, az épületgépészet, a fa- és bútoripar, valamint a kreatív ipar területéről érkeztek, és a tanév során szakmai tudásukat, esztétikai érzéküket és kreativitásukat is fejleszthették. A programban művészettörténeti előadások, szakmai foglalkozások, csapatépítő alkalmak és tanulmányi utak is szerepeltek, többek között a Modemben, a Bényi Galériába és a Magyar Zeneházába. Pénzmosás miatt emelt vádat a debreceni járási ügyészség egy hajdúbihari nő ellen, aki a vád szerint segítséget nyújtott ismeretlen elkövetőnek egy családból származó pénz megszerzéséhez. A nő 2024. októberében Budapesten állapodott meg 2 ismeretlen férfival arról, hogy 30 ezer forintért rendelkezésükre bocsátja a bank számláját. Az elkövetők még aznap telefonon banki alkalmazottnak adták ki magukat, és rávettek egy sértettet, hogy távoli hozzáférés biztosító alkalmazottat alkalmazást telepítsen a laptopjára. Így közel 5 millió forintot utaltak át a változó számlájára. A nő ebből 4 millió 800 ezer forintot készpénzben felvett. 30 ezeret megtartott, a többit átadta a megbízóinak. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és vagyonelkobzást indítványozott. Új elnöke van a Rotary Klub Debrecennek, a szervezet vezetését major Csaba vett át Bognár Klára Rékától. Az elnöki lánc ünnepélyes átadására a klub évzáró eseményén került sor. A tradicionális ceremónia a folytonosságot jelképezi a szervezet életében. Az eseményen átadták a Rotary egyik legmagasabb rangú elismerését, a Paul Harris díjat is. Idén Sedlák Lajos, Tóth Csaba és Tóthné Pánya Marian részesült kitüntetésben, a közösségi munkáért, a jótékonysági projektekben való részvétel és a Rotaryban végzett szolgálatért. A debreceni szervezet a következő időszakban is folytatja helyi karitatív programjait, kiemelten a rászoruló és hátrányos helyzetű gyermekek támogatását. Kiskorú veszélyeztetése miatt hallgatta ki egy 34 éves hajdúbihari nőt, miután 12 éves fia 3 év alatt összesen 1341 órát hiányzott az iskolából. A rendőrség tájékoztatása szerint a kirívóan sok hiányzást a pedagógusok jelezték a gyámügyi osztálynak, majd az ügy a rendőrséghez került. A nyomozás során kiderült, hogy a fiú nem önszántából maradt távol ilyen gyakran az iskolától. A rendőrség szerint az anya tudott a hiányzásokról, sőt több esetben ő marasztalta otthon a gyereket, hogy segítsen neki a kisebb testvérek körüli teendőkben. A rendőrök befejezték az ügy vizsgálatát és vádemelési javaslattal küldték meg az iratokat az ügyészségnek.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Sunshine Sport Arena.
3: Jelentősen átalakul a Deac férfi futsal csapatának kerete az új szezonra. Az előző idényben negyedik helyen végző debreceni együttesből összesen 8 játékos távozik. A már korábban bejelentett brazil légiós mellett a két kapus Faragó Ádám és Vince Szabolcs is elköszön a csapattól. Új kihívások várnak Krajnyák Zsoltra, Győri Balázsra, valamint Szabó Áberre, Balázsi Attilára és Ricardóra is. A vezetőedző Tihanyi Csaba korábban jelezte, hogy komoly változások várhatóak, a klub vezetése pedig már dolgozik az érkezőkön. A cél változatlan, a Deac az átalakult kerettel is szeretne ismét a futszál NB1 felsőházába jutni. Július 2. hetében kezdi meg a felkészülést a DVSZT Skyline női kézilabda csapata. A 2026-27-es szezonra a szurkolók először július 24-én láthatják a Lokita húdosban, amikor az élvonalban visszajutott MTK érkezik Debrecenbe. Ezt követően kétszer is a román Slatina lesz az ellenfél, majd augusztus 7-én az FTC vendégeként lép pályára a debreceni együttes. A felkészülés része lesz egy romániai nemzetközi torna is augusztus közepén, augusztus 21-én és 22-én. Rendezik Debrecenben a Kerman IT kupát, ahol a Győr, a Podravka és a Kvredna Zvezda is pályára lép. A felkészülési időszakot augusztus 28-án a Kisvárda elleni hazai mérkőzés zárja. Világsztárok között versenyezhet a debreceni gátfutó Kozák Luca a július 14-i Gyulai István Memorial atlétikai magyar nagydíjon. A díjasi Debrecen Európa bajnoki ezüstérmes sprintere remek formában várja a viadalt, nemrég saját országos csúcsát is megjavította. A 100 méteres gátfutás mezőnye rendkívül erős lesz. Rajthoz áll az olimpiai bajnok, a világcsúcsot tartó Tobi Amusán az olimpiai ezüstérmes, Samba Majela, valamint a világbajnoki bronzérmes Grace Stark és a címvédő is. A szervezők szerint minden idők egyik legerősebb mezőnye várható, így Kozák Luca újabb komoly erőpróba előtt áll. Városunkban is sokfelé marad a szeles idő. A hőmérséklet hajnalban 12 és 20 fok között alakul.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
1: Ez a Szív is Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
4: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Indul a Civ is Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja, így július 5-én is vasárnap. A következő két órában együtt rádiózzunk. Hello mindenkinek, a stúdióban Kondor Roland.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Ez a Civ is Aktuál, a 93.5 Sunshine.

0: Ez a Civis Aktuál.
1: 93.5 a Sunshine FM Debrecen, ez a Civis Aktuál a mai napon is, és természetesen ezen a héten is volt dolga a katasztrófa védelemnek. A vonalban már Papp Kunkli Nóra, a Hajdú-Bihar vármegyei katasztrófa védelmi igazgatóság szóvívője.
2: Szia Roli, kellemes hétvégét kívánok a hallgatóknak. Volt két tűzeset, amely klímát érintett, mind a két esetben a klímának a falra szerelt külső egysége gyulladt ki, az egyik Hajdúszoboszlón a Bárány utcában, másik pedig Püspökladányban, ott is a Püspökladány hivatásosra tűzoltókra volt szükség, akik végül vízsugárral oltották el a lángokat. A hajdúszoboszlói esetet pedig a tűzoltók kiérkezésé előtt az ott lévők megfékezték egy porral oltó készüléket, de a tűzoltók még az utómunkálatokat elvégezték. Egy ember bajba került Debrecenben, a Batthyány utcában egy társasház liftjébe beszorult. Oda riasztották a debreceni hivatásos tűzoltókat, akik végül kézierővel szabadították ki a bajba jutottat. Volt favágás Debrecenben több utcában is, a Sebes utcában, illetve a Tar utcában, az Epreskert utcában, illetve az Irinyi és az Apafi utcában is. Faágak hasadtak le és a közlekedést veszélyeztették, ezért riasztották a tűzoltókat, akik végül levágták ezeket a lehasadt ágakat. Baleset történt Debrecenben a Füredi út és a Nádor utca kereszteződésében. Teherautó és egy személyautó ütközött össze. A tűzoltók átvizsgálták, illetve áramtalanították a járműveket, a mentőszolgálat pedig a személyautó vezetőjét kórházba szállította. Sajnos szabadtéri tűz is volt hétfőn, elég nagy kiterjedésben égett nagy hegyes külterületén az Avar, illetve a Gaz, onnan átterjedt a tűz a gabonára, gabonatáblára, illetve az erdő aljnövényzetére. Emiatt a nagy tűzeset miatt, ami 5 hektárt érintett, le kellett zárni a 3321-es utat is, mert a füst miatt veszélyt jelentett ott a közlekedésre, és ugye a rendőrök is a helyszínen voltak. Végül a lángokat a Balmazújvárosi, Hajdúszoboszló és a debreceni tűzoltók oltották el. Hencidán is szabadtéri tűz volt, oda a Berettyóújfalui hivatásos tűzoltókat riasztották, ott is végül egy vízsugárral, illetve kézi szerszámokkal fékezték meg a lángokat a tűzoltók, illetve volt még egy érdekes eset, tűzeset Nyírábrányban, a Határőr utcában, de szintén szabadtéri tűz volt, és mire kiérkeztek a nyiradonyi hivatásos tűzoltók, addigra a település polgármestere és egy polgárőr körülhatárolta a lángokat, és sikeresen eloltotta azt. A tűzoltók végül az utómunkálatokat végezték el. A keddi viharos idő után szerdán még nagyon sok felé riasztották a tűzoltókat, nagyrészt Püspökladányban avatkoztak be az egységek, kidőlt fákat, illetve lehasadt ágakat távolítottak el, több épületre is rádőlt fa, emiatt veszélyt jelentett az ott lakókra, illetve a közlekedésre is. Mivel a legtöbb bejelentés onnan érkezett, nem csak a hivatásos tűzoltókra volt szükség, a város hivatásos tűzoltóira, hanem más településről is lettek átriasztva egységek, a hajdúszoboszlói, illetve a karcagi tűzoltók is ott avatkoztak be, így végül sikeresen tegnap felszámolták délután az összes viharkárt. Volt baleset Nádudvaron, egy autó egy kerítést beszakítva egy gázcsonkot kiütött a Szélső utcában, oda a Püspökladányi hivatásos tűzoltókat riasztották, akik végül egy vízsugár védelme mellett biztosították a helyszínt a gázszolgáltató kiérkezéséig. Az autó baleset miatt a mentőszolgálat kiértelmet kórházba szállt. Állított. Végül egy tűzesethez riasztották a Berettyóújfalui hivatásos tűzoltókat, földesen 1000 négyzetméteren égett a nádas a Kisernyő utcába, a tűzoltók végül kézi szerszámokkal, illetve egy vízsugárral fékezték meg a lángokat. Balesettel indult a csütörtöki nap, két autó ütközött össze Hajdúböszörményben a Baltazár Dezső utcában, a város hivatásos tűzoltói átvizsgálták, illetve áramtalanították a járműveket, a mentőszolgálat pedig az egyik autó vezetőjét kórházba szállította. Ezután volt még egy baleset szintén Hajdúböszörményben, az Újfehértói utcában, ott egy teherautó ütközött egy fának, a tűzoltók szintén áramtalanításra avatkoztak be, a mentőszolgálat pedig a teherautó vezetőjét kórházba szállította. Debrecenben is baleset volt, ott a Kassai úton két autó ütközött össze, a tűzoltóknak nem kellett áramtalanítani a járműveket, viszont a forgalmi akadályt megszüntették, és még nagyon sok riasztás érkezett a keddi vihar után, nagyon sok bejelentést kaptak a tűzoltók, nagyrészt Debrecen utcáiba riasztották őket, lehasadt faágakat távolítottak el még a tűzoltók.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: 93-et a Sunshine FM Debrecen, ez a Civis Aktuál. Közlekedési információkkal folytatjuk. Szakértünk Bordás Béla már a stúdióban. Szervusz, hallgatunk.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Leterheltek az utak főútvonalak, de elsősorban a 4-es számú főútvonal a keleti főcsatorna hídjánál. Lassítsanak itt, egyébként sebességkorlátozás és előzés is tiltva van. A 200-as kilométer Szelvénynél a 4-es főútvonal közelében baleset történt, amiről ma már hallhattak, több gépjármű is részese volt, illetve több sérültet kellett a helyszínen ellátni, majd kórházba szállítani. Rengeteg volt az elmúlt napokban a közúti közlekedési baleset a megye területén, sőt a szomszédos Szabolcsot már Bereg megye területén is. Kerékpárosok, rollerosok nagyobb figyelemmel legyenek, és a lakó pihenővezetekben, üdülővezetekben, sétálóövezetekben körültekintően közlekedjenek, tudják, 10 km per óra a maximált megengedett haladási sebesség. A debreceni MÁV állomáson azok a szerelvények, amik akár 244 méter hosszúak is, elsősorban az Intercity járatok, nem állnak meg az aluljáró fölött, azon túl fognak gurulni biztonsági okokból. Az utazó közönséget tájékoztatja rendszeresen a MÁV, viszont nagyon sokan szaladnak a vasúti szerelvények után, nem kell, tesznek egy picit távol a várakozni, a le- és a felszállással kapcsolatosan. Reméljük, továbbiakban balesetről nem kell, hogy beszámoljunk. Vigyázzanak az utakon, tartsák be a szabályokat, elsősorban az útépítési munkaterületeknél, és nagyon sok a mezőgazdasági gép lassú jármű, vontatványokkal közlekednek, és az aratás javában tart. Köszönöm a figyelmet, kellemes hétvégét!
2: Köszönjük szépen, ha bárkinek bármi infója van, akkor várom 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

0: Ez a Civis Aktuál.
1: 93.5 Sunshine FM Debrecen, ez a Civis Aktuál, és idén már 22 kutyabarát strand, valamint fürdőhely várja országszerte a négylábúakat és gazdáikat. Ez is jól mutatja, hogy egyre többen szeretnék a nyaralás élményét kedvencükkel együtt megélni. De vajon minden kutya élvezi a strandolást? Mire érdemes figyelni utazás közben is? Hogyan óvhatjuk meg kedvencünket a nyári hőség veszélyeitől? Ezekről a kérdésekről beszélgettek nemrég a debreceni televízióban Erdős László kutyatrénerrel.
2: Például, ha átlépjük az országhatárt, akkor előfordulhat, hogy más szabályok lépnek életben, mint nálunk. Ezért célszerű a kutyának egy útlevelet csináltatni, még itthon. Legyen érvényes veszettség elleni oltása, féregtelenítése, urambocsá, kullancsbolha ellen védelme, illetve mindig figyeljük meg a tranzitország és a fogadóország szabályait, annak maximálisan meg kell felelni, különben a határokon komoly gondba kerülhetünk. Ugyanis ott mindig van hatósági állatorvos. Az EU-n belül is vannak külön szabályozások a különböző országokban. Igaz, hogy határellenőrzés nincs, tehát ott nem fogunk találkozni állatorvossal, viszont történhet bármi a kutyusunkkal, akár megsérül, akár valami konfliktus alakul ki egy másik kutyával, akár megharaphat valakit, és mindenképpen valamilyen hatósághoz fogunk kerülni, ahol ezeket a papírokat meg fogják nézni, és a jogosultságokat. Belföldre, ugye értelemszerűen útlevélre nincs szükségünk, viszont az oltási könyvére mindenképpen szükségünk van, hogy tudjuk igazolni, abban benne van a kutyának a csip száma, ugyanis ma Magyarországon minden kutyának kell azonosító jellel ellátott csip beültetéssel rendelkeznie. Ezt ellenőrizni fogják majd, hogyha bárhová elmegyünk állatorvoshoz, akár ott, ahol éppen nyaralunk, úgyhogy az útlevélnek mindenképpen, vagy a oltási könyvnek mindenképpen nálunk kell lennie, és ugyanezek az érvényes dolgoknak meg kell lennie benne. Érdemes átnézetni a kutyánkat. Azt mondom, még az sem egy ördögtől való, hogy elviszük a kutyát esetleg kozmetikába, hogyha mondjuk egy szállodába be kell menjünk, mert van, most már nagyon sok kutyabarát szálloda van, hogyha egy szállodába elmegyünk a kutyával, azért ő is szállodaképes legyen, ne csak mi. Erre is érdemes odafigyelnünk. Érdemes, a mai világban azért elég komoly állatorvosi számlákra lehet számítani, hogyha bármi gondunk van a kutyákkal. Vannak biztosítók, akiknek erre vannak különböző megoldásaik. Ebben én nem vagyok szakértő, de érdemes mindenképpen ebben gondolkodni. A legsűrűbben előforduló probléma az, ugye nézzünk ki az ablakon, látjuk a hírekben, extrém hőség van, ez érinti a négylábúinkat is, tehát ez nem csak kutyára vonatkozik, hanem egyéb társállatokra. Mindenképpen vigyáznunk kell rájuk, hogy nagy melegben ne sokat legyenek kint, amennyire muszáj, illetve legyen nálunk mindig víz, a kutya mindig kapjon hidegvizet, úgyhogy külön odafigyelést igényel az, hogy a kutya ebben a hőségben és a társállatunk hogy viseli az időjárás viszontagságait. Én azt mondom, hogy olyan kutyával jelenjünk meg egy strandon, aki, mint ahogy az embereknél is vannak szociális és antiszociális emberek, ugyanúgy a kutyáknál is vannak olyanok, akik összeférhetetlenek a többiekkel, mindenkitől elveszik a játékot, mindenkit meg akarnak harapni akár, kezdeményeznek különböző konfliktusokat, velük nem célszerű strandra menni, velük inkább nézzünk egy olyan helyet, ahol egyedül tudjuk hűteni a vízben, viszont amikor olyan kutyák vannak a vízparton, akik egyébként szociálisak, tehát jól megvannak egymással, ott is azért érdemes odafigyelni arra, hogy vízben való játék, ugrálás, úszás közben ne etessük őket, ne dobáljunk kedvenc játékokat, mert ebből komoly konfliktusok lehetnek. Mindenképpen legyen nálunk póráz, kakiszedő zacskó, ez egy nagyon fontos, hogy tartsuk tisztán a környezetünket, legyen szintén nálunk a kutyának az oltási könyve, tudjuk igazolni a meglévő oltásait és védettségét, legyenek játékaink, de azt csak akkor használjuk, hogyha külön tudunk a kutyával foglalkozni. Azt mondom, hogy a kutyatársállat, ugye az ember mellett nőtt fel, évmilliók óta az ember mellett él, nagyon rosszul érzik magukat, amikor elszakítják őket abból a közegből, ahol élnek. Ahhoz, hogy egy panzióban jól érezze magát egy kutya, ahhoz célszerű már kölyök korától ezt szocializálni, megszokatni vele, hogy időnként vannak olyan időszakok, amikor elszakítják a gazdától vagy a családtól őket, és ott megtanulnak beilleszkedni az új közegbe, ahová ők bekerülnek a panzióba, és azok a kutyák, akik ezt az iskolát végigjárják kölyök koruk óta, azok ezt szívesen is veszik. Ismert környezetbe kerülnek, ugye, és ott jól érzik magukat. Viszont mindenképpen célszerű magunkkal vinni nyaraláskor a kutyánkat, ha nem érezzük tehernek. Viszont, hogyha valaki úgy érzi, hogy mondjuk szeretnének hajókirándulást, egyéb túrákat, ahová kutyát nem lehet vinni, olyan járműre kell felszállni, nem csak hajóról beszélek, akár lehet egy repülő, sétarepülés, akár egy léghajó, bármi, ahová kutyát nem lehet vinni, és ott helyben nem tudják megoldani, hogy kire hagyják, akkor célszerű inkább panzióba vinni a kutyát. Ez számukra egy nagyon megterhelő időszak. Ketté bontanám a dolgot. Ugye vannak olyan kutyák, akik a kertben élnek, a család nem tudja megoldani, vagy bármiféle időbeosztási problémák miatt, vagy egyáltalán megszokás. Ugye vannak olyan családok, ahol az az elf, hogy kutya nem lehet a házban, és ezt be is tartják. Én nem vallom ezt a... Viszont ott is azért egy kertben tartott kutyánál nagyon fontos, hogy legyen... Egyáltalán ne kössük meg, tehát az már törvény által is tiltott, hogy láncon legyen egy kutya, vagy bármilyen módon megkötve. Ha kennelbe van, akkor a kennel legyen szellős, árnyékos helyen, állandóan, tehát egész nap. Az nem megoldás, hogy fél napig besüt a nap, és a kutya nem tudja, hogy hová menjen, mert az egy zárt hely, nem tud odébb menni. Mindig legyen friss vize. Arra tudok praktikát mondani, például nálunk ez jól bevált a kertben, hogy mondjuk egy vödörvizet kiteszünk a kutyáknak, és előzőleg PET palacba beteszünk másfél liter vizet a fagyasztóba, az egy éjszak alatt megfagy, és szépen beleállítom a vödörbe. A kutya nem tudja megenni, viszont nagyon sokáig tart, mire a másfél liter víz elolvad. És az állandóan hidegen tartja például a vizét. Tehát ez egy jó megoldás a kertben. Én, mint tréner, én azt mondom, hogy ilyenkor hagyjuk békén a kutyákat. Tehát adjuk meg nekik azokat az időket, amikor elvégezheti a dolgát, minimálisat sétál az utcán, valamennyit szaglászik, mondom, elvégzi a dolgát, és utána gyorsan menjünk vissza a lakásba. Ugyanis ebben a melegben nagyon gyorsan túlmelegszenek. Ugye nagyon sokan hallottak már biztos a hőguta dologról, ami a kutyákat érinti szinte a legjobban. Ők a nyelvükön keresztül tudják hűteni magukat csak, vagyis a szájukon keresztül lihegéssel, nem izzadnak, nem tudnak hőt veszteni másképp. És gondoljunk bele, hogy ilyenkor, mikor közel 40 fok van kint, tapogassuk meg a járdát, hogy az hány fokos például. Azt a meleg levegőt fogja a kutya szépen beszívni, azzal nem tudja magát hűteni. Tehát mindenképpen érdemes ezeknek a kutyáknak nagyon rövid időt tartani lent, és tartózkodni lent, és nem mozogni. Tehát semmiképpen ne labdázzunk, ne játszunk velük, a gyerekekkel is beszéljük meg, hogy ilyenkor nem játszunk a kutyával, hagyjuk őt békén, menjen vissza pihenni.
1: Erdős László kutyatrénernek köszönjük szépen a beszélgetést!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Most még jobban megéri a pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
3: Kuiber Ferenc, Gangsta Zoli és Varga Iza főszereplésével július 11-én 20 óra 30-tól a Rózsakert szabadtéri színpadon a Né csak kilakik itt című vígjáték. Jegyek moriciász.hu.
0: Sunshine FM. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
5: Paplászló a Szemkorp debreceni működésének leállítását kezdeményezi. Fokozott rendőri ellenőrzés lesz Debrecen több pontján. Utolsó szakaszához ért a Svetics bérház felújítása Debrecenben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
5: Debrecen polgármestere a Szemkorp gyár működésének leállítását kezdeményezi a visszatérő határérték feletti környezetszennyezés miatt. Paplászló közölte, büntető feljelentést tesznek az ügyben, mert szerinte a környezetvédelmi szabályszegésnek büntető jogi következményei is lehetnek. A környezetvédelmi hatóság korábban felfüggesztette a debreceni üzem tevékenységét, miután a monitoring kutakból, a csapadékvíz elvezető rendszerből és a tározóból vett minták több fém és félfém esetében is határérték túllépést mutattak. A mester azt mondta, már márciusban figyelmeztette a céget a szabályok betartására, a Szemkorp azonban szerinte megszegte korábbi ígéreteit. Paplászló felszólította a vállalatot, hogy fejezze be debreceni tevékenységét és telepítse át a gyártást más helyszínre. Fokozott rendőri ellenőrzés indul Debrecen több forgalmas területén. A debreceni rendőrkapitányság vezetője július 1-e 0 órától augusztus 31-ig félig rendelt el az intézkedést. Az ellenőrzés a Böszörményi út, a Pesti utca, a Nyugati utca és az Erzsébet utca, a Petőfi tér, a Veselényi utca, a Hajnal utca, a Rakovszki utca, a Nyíl utca, a Füredi út és az Egyetem Sugár út által határolt városrészeket érinti, valamint a Nagyerdei körút környékére is kiterjed. A rendőrség tájékoztatása szerint az intézkedés célja a jogsértő cselekmények megelőzése, felderítése és megszakítása. A következő két hónapban ezért több rendőrrel lehet találkozni az érintett debreceni területeken. Újabb mérföldkőhöz érkezett a debreceni Svetics bérház felújítása. Elkezdődött az épület utcafront részének korszerűsítése. A Piac utca 43 szám alatt álló 1930 óta a belváros meghatározó látványához tartozó társasház rekonstrukciója két évvel ezelőtt indult, és most az utolsó fázisához ért. Amint egy 400 millió forintos beruházás az épített örökség felújítási program keretében valósul meg. A lakóközösség 200 millió forintos önkormányzati támogatást nyert, a fennmaradó részt a tulajdonosok biztosítják. Július 1-től Engler Ágnes a Debrecen Egyetem Bölcsészettudományi Karának professzora irányítja dékánként a kar munkáját. A vezetői megbízást Keminfi Róbert leköszönő dékántól vett át, aki 9 év után hivatali ideje végén köszönt el a poszttól. Vezetése alatt évente mintegy 2700 hallgató tanult a karon, kialakult az intézeti képzési struktúra, bővült az angol nyelvű képzések köre, és nőtt az oktatók nemzetközi publikációinak a száma. Az ünnepélyes átadó eseményen Bász Zoltán rektor is részt vett, aki hangsúlyozta, a dékáni lánc nem hatalmat, hanem szolgálatot jelent a közösség iránt. Engler Ágnes munkáját új dékán helyettesek és dékáni megbízottak segítik majd. 8 tehetséges diák vett részt a debreceni SC Építés Technológiai és Műszaki Szakképző Iskola Formába Öntött Mesterség című tehetséggondozó programjában. A fiatalok az építőipar, az épületgépészet, a fa- és bútoripar, valamint a kreatív ipar területéről érkeztek, és a tanév során szakmai tudásukat, esztétikai érzéküket és kreativitásukat is fejleszthették. A programban művészettörténeti előadások, szakmai foglalkozások, csapatépítő alkalmak és tanulmányi utak is szerepeltek, többek között a Modemben, a Bényi Galériába és a Magyar Zeneházába.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
5: Városunkban egy picit fellélegezhetnek az allergiások, a pollen terhelés kismértékben, de lecsökkent. Ugyanakkor kettős fronti hatás várható, a maximumok a következő napokban 26-32 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Ez a Szív is aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
6: 3, 2, 1. Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Egy múlt 4 perccel további kellemes hétvégét kívánok mindenkinek. Ez a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja. Ebben az órában is hozom a helyi érdekességeket, valamint a friss programajánlókat. Így mindenképp érdemes ma is velem rádiózni.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
1: Ez a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltatónak az

0: Ez a Civis Aktuál.
1: Csak józan ez a 93.5 a Sunshine FM, benne pedig ma is a Civis Aktuális. 80 millió forintos fejlesztéssel két új speciális steril kórterem készült el a Debrecen Egyetem gyermekhematológiai onkológiai osztályán. A helységeket a legsúlyosabb állapotú daganatos és leukémiás gyermekek biztonságosabb kezelésére alakították ki. A beruházás példaértékű összefogása valósult meg. A leukémiás gyermekekért alapítvány mellett Debrecen városa, a Debrecen Egyetem is több támogató is hozzájárult a fejlesztéshez. Hogy mindez mit jelent a gyakorlatban a gyermekek, valamint a családjaik számára, erről beszélgettek korábban a debreceni televízióban dr. Kis Csongorral, a leukémiás gyermekekért alapítvány kuratóriumi elnökével.
2: Kis lépés egy embernek, nagy lépés egy alapítvány életében. Azért mondom, hogy kis lépés, mert ez egy szükséges, nélkülözhetetlen feltétele a kor körülményei között folytatott megfelelő minőségű gyógyító munkának. Ezt meg kellett lépnünk, meg kellett tennünk. Az alapítvány részéről még ilyen 80 millió forintot meghaladó, mert 86 millió az a 80 millió végül is. Nagy beruházást eddig nem valósítottunk meg, tehát nekünk ez valóban egy nagy lépés volt. És azért van rá szükség, mert vannak olyan gyermekkori daganatbetegség típusok, főleg a vérképző szervi daganatos betegségek köznyelvi nevén a leukémia, fehérvérűség között olyan kiemelten magas kockázatú formák, amikor részben az alapbetegség maga, részben pedig annak a nagyon intenzív kezelése a gyermekek védekező képességét az teljesen padlóra küldi, és ezért olyan kórteremben kell elhelyezni, amit idézőjelben mondva szoktunk sterilnek mondani, ez azért nem a műtői sterilitást jelenti, de egy nagy tisztaságú kórterem ez, ami ráadásul még baktériummentesre szűrt túlnyomásos levegőt fújat be a kórtermekbe, tehát onnan csak kifelé áramlik a levegő, tehát a kórteremben, a folyosókon lévő ott keringő, akár vírusok, akár baktériumok nem tudnak visszaáramlani, és kívülről nem tudnak újabb fertőzést teremteni ezekben a védekező képességre átmenetileg csak nem teljesen képtelen gyermekekben. Mieloablatív kórterem, ez azt jelenti, hogy a vérképzést, azt, tehát a vérképzésünk szerve az a csontvelő, a mielon, és ugye itt folyik a mielopoézis, vagy hematopoézis. A mieloid sejtek azok a fehérvérsejteket jelentik, tehát elsősorban itten a egészséges fehérvérsejtekre, az egészséges granulocitákra fókuszálunk. Tehát ha ezeknek alacsony a számuk, ezek képviselik a szervezet védekező képességének az első vonalát a behatolni kívánó kórokozókkal szemben. Ha ezeknek alacsony a száma, akkor van fokozott külső fertőzésnek, veszélynek kitéve a szervezet. Ugye vannak ilyen neutropéniás, átmeneti neutropéniás állapotok, ami nagy riadalmat jelent, de általában szerencsére az esetek döntő többségében nem jár súlyos következménnyel, szövődménnyel. Itt más a helyzet, mert átmenetileg teljesen, csak nem teljesen kiírtjuk ezeket a sejteket, ezért hívják mieloablatív kezeléseknek, úgy az abláció az kiírtást, kiesést jelent, és hát ezt ugye ez alapján mieloablatív tisztatéri kórteremnek hívjuk a hivatalos nevén. Hát az aggodalomra ez mindenképpen okot ad, és tapasztalatból tudom, én 1980-ban kezdtem a pályafutásomat a gyermekklinikán, és azóta is ezen egy munkahelyen dolgozom. Közben voltak kisebb kirándulásaim, 2 év Németországban, 3 év az Egyesült Államokban, meg még 1 év itt erre-arra-amarra, hogy tapasztalatokat szerezzen az ember máshol is, de végig itt a gyermekklinikán dolgoztam, és döntően ezzel a betegcsoporttal foglalkoztam, tehát tapasztalatból tudom, hogy ez egy iszonyatos pszichés stressz a szülők számára, nagyobb gyerekek számára, sőt a kisebb gyerekek is már úgy 2 éves kortól fölfelé felmérik, megérzik, hogy itt valami nagy baj van, és valóban nagy baj van. Ugye van egy olyan daganatos betegség, hogy Hodgkin-limfóma, sokan hallották már ezt a nevet, A Hodgkin linfóma az első olyan daganatos betegség, ez van gyerekekben is, felnőttekben is, tehát a gyerekkorban a Hodgkin linfóma az első, amelyiknek a tartós túlélése ma Magyarországon 100%. Tehát nem vesztünk el gyereket Hodgkin linfómában. És hogyha a Hodgkin linfómát nem kezeljük megfelelően, akkor a halálozás a 100%, tehát akkor mindenkit elvisz. Tehát ezek életet veszélyeztető, az élettel összeegyeztethetetlen nagy súlyos betegségek, ez most is nagy baj. Csak szerencsére a korszerű kezelés, amelyiknek az egyik része a daganat ellenes gyógyszerek egyre fejlődő generációinak az egymás utánisága, és emellett a támogató kezelés, az egyre hatékonyabbá váló támogató kezelés, amelyiknek a része például egy ilyen mieloablatív, nagyon tiszta levegőszűrt, levegőbe fújt kórterem is. Ezek lehetővé tették, hogy ma már Magyarországon is a daganatos beteg gyerekeket mintegy 90%-os arányjal tudjuk meggyógyítani. Ez azért nagy eredmény. Tehát én valahol szerencsét vagy köszönetet mondok a sorsnak, vagy az Úristennek, hogy én olyan korszakban dolgozhattam, amikor a pályám kezdetén még 20% volt a túlélési arány, most meg már 90%-ra nőtt, és én ebben a hát nagyon nagyívű fejlődésben részt vehettem, ennek a részese lehettem. Az egyik rész az intenzív kezelés időszaka, hiszen ezek a kezelések általában 1-2 év időtartamra szólnak, de ez nem jelenti azt, hogy 1-2 évig a gyerek folyamatosan nem fekszik nálunk a fekvőbeteg osztályon, ez alatt az 1-2 év alatt is az idő többségét otthon tölti. Nyilvánvalóan otthon is olyan körülmények között kell élnie, amelyik megfelelő higiénét biztosít a számára, tehát tiszta környezetben kell élnie. És ez itt a mi vidékünkön, ahol a betegeink családja sokszor hátrányos, vagy halmozottan hátrányos helyzetű, bizony nehezen valósítható meg. Tehát itt adott esetben alapítványi segítséggel igyekszünk hozzátenni annyit, hogy legyen fürdőszoba, legyen folyóvíz, legyen öblítős toalett a lakásban. Ez nem mindenhol magától értetődő, hogy van ilyen. Legyen külön szobája, külön hálószobája a beteg gyereknek, az legyen tisztán tartható, tehát esetleg lemosható falakkal, felmosható padlóval, és legyen higiénikus, tiszta, szép, csili-vili a fürdőszoba, mert ha nem ilyen, akkor ott megtapad mindenféle feltételek, de sokszor ezek sincsenek adva. Vagy nem mindig van megfelelő mennyiségű fűtőanyag télire, tehát körülbelül évente 30 családnak veszünk tűzifát télire. Mondjuk, és egy évben általában jellemzően egy-két család számára biztosítjuk ezt a több milliót igénybe vevő hát otthonfejlesztést. Nekünk is van otthonfejlesztési programunk, mint annyi más nagy politikai kezdeményezésnek, örömmel jelenthetem. Én azt gondolom, hogy az összefogásnak mindig jelentősége van. Az alapítványunk alapvetően ezen dolgozik, nem csak itt a kórterem és mögött a 86 millió forintos beruházás mögött kellett az összefogás, hanem ott is kell összefogás, hogy a társadalom odafigyeljen ezeknek a nagyon esékeny gyermekeknek és családjaiknak a sorsára. Tehát rendszeresen igyekszünk olyan programokat szervezni, ahol nem csak a daganatbetegség vagy egyéb súlyos vérképző

0: Tudósítást, ez a Hallják meg az égiek program, amit minden évben február 11-én a Betegek Világnapja alkalmából rendezünk, és ott ugye az alapítványunknak lila a színe, lila léggömbökre kötik rá a jó kívánságaikat az óvodás, kisiskolás gyerekek a beteg társaiknak, és azt a égiek felé engedjük fel. Egyébként környezetbarát léggömbökről van szó, tehát ha visszahull majd valamikor, miután már a kérések meghallgatásra találtak, akkor sem ártunk a környezetnek vele.
1: Dr. Kis Csongornak köszönjük szépen a beszélgetést.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Debrecenben itthon vagyunk, ez a 93.5 a Sunshine FM, és a programok közül ma is válogathatunk szép számban. Megérkezett hozzánk Kiskata, szia!
3: Szia, Roli! Ha azt hitted, hogy az éneklés csak egy békés hobbi, akkor még nem láttál nemzetközi kórus csatát a javából. Július 5-én délután 3-kor a Kölcsei Központ nagytermében a legdurvább hangszál akrobaták csapnak össze a Bartók Béla Nemzetközi Kórus Verseny nagydíjáért, ahol a tét nem kevesebb, mint a repülőjegy az Európa nagydíjra. Készülj fel a 21. századi zenei őrületekre, a körömrágós eredményhirdetésre és arra, hogy a végén neked is megjön a kedved a zuhany alatti áriázáshoz. Dobj be egy jeget dupla viszkivel, mert július 10-én este a debreceni nagyerdei szabadtéri színpadon maga a rekett hangú legenda Charlie csinál akkora funky és blues partit, hogy a fák is ritmusra fognak dőlni. A mindenen túl életmű koncerten az légy, aki vagy, és az összes generációs himnusz felcsendül, ráadásul olyan dögös élő hangzással, hogy garantáltan leizzadsz a nyári éjszakában. Ne csak otthon a tükör előtt nézz az ég felé, inkább irány a nagy erdő. Költöztesd ki a pókokat a fejedből, mert július 15-én egy sokkal jobb fejtársaság foglalja el a debreceni deszkákat a Veresegy Színház jóvoltából. Érkezik a padlás, ahol a szellemek nem ijeszgetnek, hanem énekelnek, és ahol a felnőttek is legálisan lehetnek újra gyerekek. 9-től 99 éves korig mindenkinek kötelező a részvétel, szóval készítsd a zsepiket a nevetéshez és a meghatódáshoz, mert ez a padlásparti garantáltan pormentes és felejthetetlen lesz. 35 éve ugyanaz az agybaj, és mi még mindig imádjuk. Július 17-én a debreceni nagyerdei szabadtéri színpadot is letarolja az Irigy Hónajmirigy jubileumi kambulia. A srácok hozzák a leggázosabb paródiákat, a legőrültebb jelmezeket és azokat a slágereket, amiknek az eredeti szövegét már te is rég elfelejtetted a Mirigy-féle verziók miatt. Unoka, anyu és nagypapa is jöhet, mert ez a pop-rock techno mulatós őrület három generációi rekeszizmot fog egyszerre próbára tenni. Addig tessék bemelegíteni. Jó szórakozást a programokhoz.
2: Nagyon köszönjük, további helyi programtippeket pedig érdemes szemezgetni folyamatosan a sunshine.hu-n.
0: Ne hagyd ki a legjobb

0: Ez a Civis Aktuál.
1: Debrecenben itthon vagyunk, ez a 93.5 Sunshine FM, és a végén még itt egy picit sporttal foglalkozunk, mert egy hajszál választotta el a Deac férfi futszál csapatát a bajnoki bronzéremtől. A felsőházba jutással azonban így is teljesítette a célját az egyetemi klub. A következő idényben továbbra is Tihanyi Csaba irányítja majd a csapatot, a keret összetételek körül viszont még több kérdés is nyitott. Erről beszélgettek a DTV-ben Tihanyi Csabával.
2: Hosszú volt az év, nagyon 37 bajnoki mérkőzés játszottunk. A mérkőzések voltak, nyilván edzőmérkőzések pluszba. Összességében azt gondolom, hogy jó évet zártunk, és ugye a nyerési rátánk is majdnem 60%-os. Tehát azt gondolom, hogy ez egy jó év volt. A minimális célt azt teljesítettük. Valóban jók voltak az előrejelzések, hiszen tényleg bárki lehetett ugyanúgy harmadik helyezett, negyedik helyezett, mint ahogy a kilencedik, tizedik. Úgyhogy összességében azt gondolom, hogy 80-90%-ban kihoztuk a keretből a legtöbbet. Én azt szoktam mondani, hogy valószínűleg a tapasztalat, az ilyen hőfokú mérkőzéseknek a tapasztalata, hiszen tavaly egy hasonlóan fiatal csapattal a meccseink nagy részét egy góllal vesztettük. Most idén nagyobb százalékban tudtuk ezeket az egygólos vereségeket pozitív irányba fordítani. És a felsőházban is úgy érzem, hogy sikerült mindenkinek megnehezíteni a dolgát, és nagyon kevés és nagyon rövid hullámvölgyeink voltak, és ez a stabilitás kitartott a végéig. De valószínűleg az ilyen jellegű mérkőzéseknek a hőfoka az, ami egy kicsit még nem volt megugrandó számunkra. Igazából nekem nincsen különös, az, hogy vezettünk 2-1-re, nem gondolom, hogy esélyesei voltunk a párharcnak. Alakult a mi szempontunkból jobban is, rosszabbul is ez az öt mérkőzés, hiszen mi is kulcsjátékosokat vesztettünk, az ellenfél is kulcsjátékosokat vesztett. Úgy tűnik, hogy ők több ilyen mérkőzést játszottak az elmúlt egy évben, kupadöntőt, bajnoki döntőket, és így nekünk ez most nem jött össze. Jól kezdtük. Ez a nemzetközi torna, amiről beszéltünk ugye még tavaly, hogy el tudtunk utazni Zágrába az EUZÁR egyetemi játékokra, és ott 6 nemzetközi mérkőzést tudtunk játszani. Nagyon jó alapja volt az évnek, és az ott szerzett tapasztalatok és játékpercek. Jól indítottuk az évet. Sok pontot szereztünk, jól megalapoztuk. Úgy kiemelten én azt gondolom, hogy januárban az Európa-bajnokság után ugye játszottunk a kupában az Újpesttel és a későbbi bajnokkal, és az utolsó büntetővel kaptunk ki sajnos. Én nekem talán az lett, igaz, hogy nem bajnoki mérkőzés, de kupameccsen talán az volt a legjobb meccsünk. Ott volt az, amikor egyik csapat sem mondhatta azt, hogy tartalékosan, vagy ez most nem olyan fontos mérkőzés, mindenki 100%-ot beleadott. Teljes kerettel voltunk mi is, az Újpest is, és ott jött ki az, hogy idegenben is tudtunk x-elni, sőt, egy perccel vége alatt még vezettünk is, és utána büntetőkkel kaptunk ki. Én azt a mérkőzést mondom, hogy ha azzal a kerettel tudtuk volna folytatni, és nem történnek ezek a balszerencsés sérülések, amik a végére sújtottak minket, akkor azt gondolom, reális esély lehetett volna a harmadik hely.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: Ez volt a Civis Aktuál, a 93.5 Sunshine FM szolgáltató magazinja.
1: Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
0: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: A 100 tagú cigányzenekar hangversenyzenekari gála koncertje július 18-án a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstógarden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu.
4: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
5: Sajnos semmi.
1: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Két kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
6: Haladékot kapnak a babaváró hiteles párok. Országos közlekedés szervező létrehozását jelentette be a kormány. Kettős fronti hatás várható. Földi Betty vagyok, imád részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Meghosszabbítja a kormány a szabad felhasználású diákhitel egy kamat stopját. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint a 2024 végéig megkötött szerződéseknél a kedvezményes 7,99%-os kamat 2026. december 31-ig marad érvényben. Emellett haladékot kapnak azok a babaváró hiteles házaspárok is, akiknél még nem született vagy nem fogadtak örökbe gyermeket. Az eredetileg 5 éves határidőt november 1-ig meghosszabbítják azoknál, akiknél az korábban 2026. október végéjén járt volna le. A szakértők ugyanakkor felhívják a figyelmet, akik addig sem teljesítik a feltételeket, annak továbbra is számolnia kell a kamat támogatás visszafizetésével és a magasabb törlesztő részlettel. A módosítás mintegy 24.700 családot érint. Aki azonban a hosszabbított határidőig sem teljesíti a gyermekvállalás feltételeit, annak továbbra is vissza kell fizetni az addig kapott kamat támogatást, és megszűnik a hitel kamatmentessége is. Országos közlekedés szervező létrehozását jelentette be a kormány. A kabinet szerint az új szervezet hangolja majd össze a közösségi közlekedést, szervezi és ellenőrzi a szolgáltatásokat, valamint kialakítja a menetrend és tarifarendszert. Emellett egy 100%-ban állami tulajdonú társaságot is létrehoznának, amely az új vasúti járművek beszerzését és kezelését végzi majd. A tervek szerint uniós forrásból 42 új hív szerelvényt és legalább 35 intercity motorvonatot vásárolnának. A szükséges törvényjavaslatok még ezen a héten az országgyűlés elé kerülnek. Befagyasztják a polgármesterek fizetését. A kedden elfogadott törvény értelmében júliustól elmarad az automatikus béremelés, így a településvezetők fizetése jelenlegi szinten marad. A parlament emellett megszüntette a főpolgármester, a polgármesterek, valamint a vármegyei közgyűlések elnöki és alelnöki számára addig járó az illetmény 15%-ának megfelelő havi költségtérítést is. A módosítás a vármegyei közgyűlési elnököket külön is érinti, esetükben a fizetés meghatározásának szabályai is változnak, ami tényleges illetménycsökkentést eredményez. A jogszabályt az országgyűlés 136 igen szavazattal fogadta el. Kármán András pénzügyminiszter szerint a 2027-es költségvetés tervezésénél szakítana a kormány a korábbi gyakorlattal. A miniszter közösségi oldalán azt írta, kezdeményezik az államháztartási törvény módosítását, hogy a költségvetési törvényjavaslatot a jövőben várhatóan októberben nyújtsák be. Indoklása szerint így közelebb kerülne egymáshoz a tervezési és a tervezett időszak, több megbízható adat állna rendelkezésre, és reálisabb költségvetés készülhetne. Kármán András szerint a 2026-os büdzsé átláthatatlan volt, és a kormányváltás nélkül a GDP arányos hiány akár 8,3%-ot is elérhetett volna. A KSH friss adatai alapján az első negyedéves államháztartási hiány 2090 milliárd forint volt. Háromszorosára emeli a turistákra is vonatkozó nemzetközi idegenforgalmi adót Japán. A kilépési adó összege 1000 jenről 3000 jenre nő, vagyis nagyjából 5700 forintnak megfelelő összegre emelkedik. Az adót az országot elhagyó külföldi turistáknak és a japán állampolgároknak is meg kell fizetniük, de azt automatikusan beépítik a repülőjegyek és a nemzetközi hajójegyek árába, így külön teendő nem lesz vele. A július 1-e előtt lefoglalt utakra az emelést nem számítják fel. A japán kormány a bevételt infrastruktúra fejlesztésre és a túlturizmus kezelésére fordítaná. Például a szemetelés visszaszorítására, kamerarendszerekre és látogató létszámot szabályozó foglalási rendszerekre. Japánban tavaly már 42 millió turistát regisztráltak.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: Térségünkben kettős fronti hatás várható, így nehéz nappára frontérzékenyekre fejfájás, migrén, görcsös panaszok egyaránt előfordulhatnak. A hőség ugyan jelentősen mérséklődött, a maximumok 28 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: 3, 2, 1, go! Földi Bettinek nagyon köszönöm a híreket, én Mara vagyok. Csodás vasárnap délután, drága Sunshiner! Tölts velem az elkövetkezendő 4 órát, én hozom a térség ritmusát és a legtutibb infókat. Az órát megkezdem Kamráddal és a Bimájnal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
8: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM. Csak jó.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Helyi hírek, információk.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-et hallgatod. A mai napon július 5-én az emesék és a sarolták ünneplik a névnapjukat. Isten éltesse őket nagyon sokáig, de köszöntjük a születésnaposokat és az évfordulósokat is. Érdekességek is vannak a mai napon. Többek között 1811-ben Venezuela ezen a napon kiáltotta ki függetlenségét Spanyolországtól. Sőt, mi több, Algéria is függetlenné vált Franciaországtól. Viszont ami szintén érdekes, 1996-ban július 5-én született Dolly, a világ első sikeresen klónozott emlőse, amit egyébként egy felnőtt juh sejtjéből hoztak létre. 1994-ben alapították meg az Amazont, ami egyébként egy online könyváruház volt, és abból lőtte ki magát a világ egyik legnagyobb vállalatává. 1946-ban ezen a napon mutatták be Párizsban a bikinit. Nem csak nemzetközi bikini nap van, hanem a munkamániások napja is. Ezt az informális ünnepnapot azért hozták létre, hogy felhívják a figyelmet a túlhajszoltság veszélyeire, és arra ösztönözzék a munkamániásokat, hogy lépjenek ki a robotból, kapcsolódjanak ki, és teremtsenek egészségesebb egyensúlyt a munka és a magánélet között. Remélem, a mai napon te is pihensz és nem dolgozol, de ha mégis, akkor kitartást, én veled vagyok az éteren keresztül. Zerbel és az Envókival megyünk tovább a Sunshine-on, hamarosan VB percek, utána pedig meg fogjuk nézni közösen, hogy mi a helyzet az utakon, de ha bármit látsz, hozd meg velem 0620 316 3000.

0: gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibéri Pétertől hallják. A francia válogatott történelmi mérföldkövet ért el a világbajnokságon. A Paraguay elleni 1-0-ás győzelemmel megszerezte 150. világbajnoki gólját. A legutóbbi ezüstérmes együttes ezzel Brazília, Németország és Argentina után a negyedik válogatott lett, amely elérte ezt a határt. A továbbjutást egyébként Mbappé büntetőből szerzett találata biztosította be. Példátlan biztonsági készültség előzi meg a Mexikó-Anglia 8-a döntőt, amelyet magyar idő szerint hétfőn hajnalban rendeznek Mexikóvárosban. A hatóságok összesen 40 ezer embert, köztük 17 ezer rendőrt mozgósítanak, az Azték stadion környékén pedig 7500 rendőr teljesít szolgálatot. A szigorú intézkedésekre azután volt szükség, hogy a múlt heti Ecuador elleni győzelem ünneplésekor 4 életüket vesztették a hatalmas tömegben. Az angol szurkolók közül sokan ezért nem is merik felvenni a nemzeti csapatuk mezét. Távozott a tunéziai válogatott éléről Hervé Renard, a francia szakember a világbajnokság első mérkőzése után a svédektől elszenvedett 5-1-es vereséget követően vette át a csapat irányítását, de vele sem sikerült a továbbjutás. Tunézia Japántól 4-0-ra, Hollandiától pedig 3-1-re is kikapott. Renard az Instagramon köszönte meg a bizalmat és bejelentette, hogy véget ért a tunéziai munkája. A 8-ad döntők ma este folytatódnak 2 mérkőzéssel. Brazília és Norvégia 22 órától találkozik egymással, míg a Mexikó-Anglia találkozó magyar idő szerint hétfőn hajnali 2 órakor kezdődik.
0: Turkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Ez még mindig a Sunshine FM, ahol csak jó zene szól, most pedig nézzük meg közösen, mi a helyzet az utakon.
3: Nyíregyházan a Vasvári Pál utcán továbbra is nagyobb torlódásra kell számítani. A nap 24 órájában jelző lámpás irányítás segíti a forgalmat. A Stadion utca egy része zsák utca, ott továbbra is munkagépek dolgoznak, ezért az autósokat arra kérik, hogy munkájukat segítve szabályosan parkoljanak. Ugyanakkor Nyíregyháza és Nagykáló között Nagyszállás Nyírjesnél továbbra is sebesség, illetve forgalomkorlátozások érvényesek. Szerencsés Nyíregyháza között pedig vágányzár van. Rakamazon kettő helyen is átépítik a vasúti átjárót, ez érinti a 38-as főutat. Viszont a 33-as főúton a 99-es kilométernél Debrecen közelében csatornáznak, a fél útpályát lezárták, ezért irányonként csak egy-egy sáv járható. A 354-es főúton, szintén a debreceni északi elkerülő útján, közel az M35-ös autópályához csomópontot építenek, az 1-es és a 3-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Mindemellett a 38-as főúton Tokaj és Darcal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a fél útpályát több szakaszon lezárták, itt is jelzőlámpa irányítja a járműveket. Segítsük együtt autós társainkat, hogyha bármit látsz, hozd meg velem 0620 316 3000. A nyugodt autózás mellé pedig Ed Sheerant és az Azizemot játszom neked. Na, hogy a Sunshine-on.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést.
4: Hey,
1: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

Bob Sinclair után el is érkeztünk a Sunlight első órájának a végéhez. A következő órában fogunk horoszkópozni, sőt, mi több, foglalkozunk az egészségünkkel is. De hogy miről fogok beszélni, az még egyelőre maradjon az én kis titkom. Egy picike kis pH érték, utána pedig jön Földi Betty a legfrissebb hírekkel. Számítok rád a kövi órában is.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Amerikai komédia. Egy humoros történet a 30-as évek Amerikájáról. Augusztus 17-én a Vidor Fesztivál versenyprogramjában a Rózsakert szabadtéri színpadon. Jegyek moritzszínház.hu.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük. Figyeld a bombát, számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hét 5-ként a 0620 316 3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődéink egyikét is. Téged lehet a Gáltravel utazás iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
5: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Pénzmosás miatt emeltek vádat egy Hajdú-Bihari nő ellen. Új elnöke van a Rotary Klub Debrecennek. Több mint 1300 órát hiányzott az iskolából egy Hajdú-Bihari gyerek. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Pénzmosás miatt emelt vádat a debreceni járási ügyészség egy Hajdú-Bihari nő ellen, aki a vád szerint segítséget nyújtott ismeretlen elkövetőnek egy családból származó pénz megszerzéséhez. A nő 2024. októberében Budapesten állapodott meg két ismeretlen férfival arról, hogy 30 ezer forintért rendelkezésükre bocsátja a bank számláját. Az elkövetők még aznap telefonon banki alkalmazottnak adták ki magukat és rávettek egy sértettet, hogy távoli hozzáférés biztosító alkalmazást telepítsen a laptopjára. Így közel 5 millió forintot utaltak át a vádlott számlájára. A nő ebből 4 millió 800 ezer forintot készpénzben felvett. 30 ezeret megtartott, a többit átadta a megbízóinak. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és vagyonelkobzást indítványozott. Új elnöke van a Rotary Klub Debrecennek, a szervezet vezetését Major Csaba vett át Bognár Klára Rékától. Az elnöki lánc ünnepélyes átadására a klub évzáró eseményén került sor. A tradicionális ceremónia folytonosságot jelképezi a szervezet életében. Az eseményen átadták a Rotary egyik legmagasabb rangú elismerését, a Paul Harris díjat is. Idén Sedlák Lajos, Tóth Csaba és Tóthné Pánya Maria részesült kitüntetésben. A közösségi munkáért, a jótékonysági projektekben való részvételért és a Rotaryban végzett szolgálatért. A debreceni szervezet a következő időszakban is folytatja helyi karitatív programjait, kiemelten a rászoruló és hátrányos helyzetű gyermekek támogatását. Kiskorú veszélyeztetése miatt hallgatta ki egy 34 éves Hajdú-Bihari nőt, miután 12 éves fia 3 év alatt összesen 1341 órát hiányzott az iskolából. A rendőrség tájékoztatása szerint a kirívóan sok hiányzást a pedagógusok jelezték a gyámügyi osztálynak, majd az ügy a rendőrséghez került. A nyomozás során kiderült, hogy a fiú nem önszántából maradt távol ilyen gyakran az iskolától. A rendőrség szerint az anya tudott a hiányzásokról, sőt több esetben ő marasztalta otthon a gyereket, hogy segítsen neki a kisebb testvérek körüli teendőkben. A rendőrök befejezték az ügy vizsgálatát és vádemelési javaslattal küldték meg az iratokat az ügyészségnek. Két hónapra lezárták Debrecenben a Malom Park busz megállót útépítési munkák miatt. A DKV tájékoztatása szerint július 1-én szerdától egészen augusztus 31-én hétfőn üzemzárásig érvényben van a változás. A lezárás a nagyállomás, a Júlia terep és a Zégner tér irányába közlekedő járatokat érinti. Ez alatt a 21-es, 23-as, 33-as, 71-es, 71A és 71H jelzésű autóbuszok, valamint a 971-es és 973-as éjszakai járatok nem az eredeti Malom Park megállóban állnak meg. Több zöld területet, árnyékos pihenőhelyet és padot szeretnének az egyetem térre azok, akik kitöltötték a debreceni egyetem kérdőívét. A felmérésben több mint 7550-en vettek részt, a válaszadók csaknem 90%-a pedig fontosnak tartja a park felújítását. A legnagyobb igény a füves területek növelésére, a kényelmesebb ülőhelyek kialakítására, a vízmedencék és a szökőkút további működtetésére, valamint a járhatóbb burkolatra mutatkozott. A jelenlegi gyöngykavicsos felületet a többség nem tartaná meg, főként a babakocsis, kerékpáros és akadálymentes közlekedés nehézségei miatt.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Városunkban is sokfelé marad a szeles idő, a hőmérséklet hajnalban 12 és 20 fok között alakul.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Három órát is a legfrissebb híreket követve a Sunlight második órájába lépünk bele. Ebben az órában hozok horoszkópot, és foglalkozunk az egészségünkkel, de előtte megkezdem az órát Szigelával és a Riptide-dal.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

0: Sunshine FM asztrológia.
1: Olivia Dean, Man I Need. Ez szólt az imént a Sunshine FM-en a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szolnálunk. A következő percekben pedig már jön Kata, aki elárulja, mit jósoltak mára, július 5-ére a csillagok. Én nem húzom tovább az időt, átadom neki a szót.
2: A kosnak nem fűlik a foga a rutin feladatokhoz, de ha nem végzi el azokat, könnyen összetűzésbe kerülhet főnökével, úgyhogy szedje össze magát. A Bika pénzügyi helyzetét megzavarhatja egy új hír a távolból. Egyik befektetése, amely eddig sok hasznot hozott, most már csak veszteséggel jár. Időszerű lenne újra gondolnia. Az égrek ne hagyja, hogy néhány apróbb akadály eltántorítsa egy nagyszerű feladat elvégzésétől. Kollégáim a nagyon segítőkészek, és közös erővel most bármilyen munkát sikerre vihetnek. A rák életében felbukkanhat egy rég elfeledett személy. Talán azt hitte, soha nem látja viszont, de most újra fölizzó szerelmet jeleznek a csillagok. Az oroszlánnak remek lehetőségei kínálkoznak a mai napon. Ezeket ragadja meg, ne gondolkodjon rajtuk túl sokat, használja ki az adódó alkalmakat. A szűz hangulata egy kicsit szomorkás a reggeli órákban, ez pedig nehézkessé teszi az indulást. Ne aggódjon, napközben magára talál majd. És ne feledje azt sem, hogy ha mosolyog, a világ visszamosolyog önre. A mérleg hajlamos lehet véleménye kántálására, pedig egyáltalán nem biztos, hogy igaza van, hallgassa meg a többieket is, és ne féljen beismerni, ha tévedett. A Skorpió ne adjon helyet önzőségének, féltékenységének, legyen őszinte saját magához és barátaihoz is, és ma különösen igyekezzen megfelelni a munkahelyi követelményeknek. A nyilas ma meglehetősen impulzív, javaslatai szeszélyesek, látszik, hogy ön sincs tisztában azzal, hogy mit is akar valójában, ezt jó lenne eldöntenie mi hamarabb. A baknak munkahelyén egy fiatalabb kollégával kell együtt dolgoznia egy közös projekten. Boldogan veti bele magát a feladatba, mert pontosan tudja, hogy nagyon sokat tanulhat az ifjú titántól. A vízöntőnek brilliáns ötletei vannak, adjon hangot nekik, és ezzel kedvezően befolyásolhatja előmenetelét is. Tegyen meg mindent a tervek kivitelezése érdekében. A halak ma régóta megválaszolatlan kérdésekre kaphat választ, de csak ha a megfelelő embereket kérdezi, egy tapasztaltabb ismerős sokat segíthet.
1: Nagyon köszi Kata, várlak majd vissza a térség program lehetőségeivel. Most pedig a Sunshine on Benzombonnal és a Mystical Magical lelüktetünk tovább.
0: Sunshine FM asztrológia.
3: My name is Benson Boone.
4: Mr.

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak

0: percek a Sunshine FM-en.
1: Csak jó zene, te pedig a Sunshine FM-t hallgatod. A nyári hőség nem csak kellemetlen, hanem komoly megterhelést is jelenthet a szervezet számára. Ilyenkor gyakran beszélünk hőgutáról vagy napszúrásról, de egy kevésbé ismert jelenség, a hőkifáradás is sokakat érinthet. A hőkifáradás akkor alakul ki, amikor a szervezet hosszabb ideig van kitéve magas hőmérsékletnek, és a fokozott izzadás miatt jelentős mennyiségű folyadékot és ásványi anyagot veszít. Ennek következtében a test hőszabályozása nehezebbé válik, és különböző tünetek jelentkezhetnek. A leggyakoribb panaszok közé tartozik a gyengeség, a fáradtság, a szédülés, a fejfájás, az émelygés, valamint az erős verejtékezés. Előfordulhat izomgörcs, sápat, hűvös tapintatú bőr, sőt, akár ájulás is. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a krónikus betegek, valamint azok, akik a szabadban vagy meleg környezetben dolgoznak. De mit tehetünk a megelőzés érdekében? Fontos a rendszeres folyadékfogyasztás még akkor is, ha nem érzünk szomjúságot. A legnagyobb melegben lehetőleg kerüljük a megterhelő fizikai munkát, viseljünk világos, szellős ruházatot, és keressük az árnyékos vagy légkondicionált helyeket. Az alkoholfogyasztás és a túlzott koffeinbevitel szintén fokozhatja a kiszáradás veszélyét. Ha valakinél hőkifáradás tüneteit észleljük, vigyük hűvös helyre, pótoljuk a folyadékot, és segítsünk a test lehűtésében. Amennyiben a tünetek súlyosbodnak, vagy a beteg állapota nem javul rövid időn belül, mindenképpen kérjünk orvosi segítséget. A nyári melegben tehát érdemes odafigyelni szervezetünk jelzéseire, mert a megfelelő elővigyázatossággal a hőkifáradás megelőzhető. Remélem jelenleg is hűsölsz egy szobában, iszol egy jéghideg limonádét, mellé pedig játszom neked Avicii-től a Levels the Sunshine-on.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Már el is érkeztünk a Sunlight fél idejéhez, ami azt jelenti, hogy még kereken 2 órán keresztül tudunk együtt rádiózni. A következő órában fogunk bulvárkodni, és meg fogjuk nézni ismételten, mi a helyzet az utakon, de ha bármit látsz, 0620 316 3000. Solvével búcsúztatom ezt az órát, utána egy pici reklám, majd jön Földi Betty a legfrissebb hírekkel. Ne menj sehová!

0: még meg is. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Örömmel adjuk hírül, hogy a Móricz Zsigmond Színház bérletes előadásai közé bekerült a Madách Színház ikonikus produkciója, a Six Musical. A főbb szerepekben többek között Horány Júli, Teller Anna, Hien, Herceg Erika és Szín Viki látható. Színházbérleteink elérhetők jegyirodánkban és online a moriczsinhaz.hu oldalon.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Válaszd a siker útját. Kérd kedvezményes csomagajánlatunkat. Nekünk te vagy az első. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM 25 éve, és ezt nem tortával ünnepeljük.
4: Figyeld a bombát,
0: számolj magadban,
4: és amikor úgy érzed, itt az idő,
0: kiásd, bum!
1: Hét 5-ként a 0620-316-3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődényünk egyikét is. Téd lehet a Gál Travel utazási iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház Farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
5: Jó utat és balesetmentes közlekedés. Ezen a hétvégén is nagy volt a forgalom, és tudjuk azt, hogy a folyóvizeknél, illetve az állóvizeknél is rengetegen kirándultak az elmúlt napokban, ott töltötték a hétvégét. Lakópihenővezet, üdülővezet, sebességkorlátozások. 30 km-es sebességkorlátozást tartsák be, hisz nagyon sok helyen járdák nincsenek kiépítve üdülővezetekben, ahol a gyalogos az úttesten közlekedik. Rengeteg a kerékpáros, rollerrel haladó. Itt is a rollerrel közlekedők csak egyedül egy személy ülhet, illetve állhat, hagyhatja az elektromos eszköz. Azon szállítani szemét szigorúan tilos. A vármegyék területén több helyen az útépítési munkaterületeknél hétvégén felfüggesztették a munkálatokat, viszont a kihelyezett kresztáblák érvényben vannak. Nagyon sok ilyen terület van, a 33-as főútvonal Debrecen belterület, illetve Debrecen külterületén, de Tiszafüred belterületén is több helyen van forgalom és sebességkorlátozás. Köszönöm a figyelmet, kellemes hétvégét, további jó utat, a viszonthallásra.
0: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
6: Továbbra sem készült el a Faragtár utcai felüljáró lépcsőjének javítása. Lopás miatt nyomoznak a Pocsai tüzép ügyében. Munkatársa adataival kötött TV előfizetést egy komádi férfi. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
6: A módosított határidőre sem fejeződött be a debreceni Faragtár utcai felüljáró lezárt lépcsőnek javítása, de a munkálatok már elkezdődtek. A két érintett lépcső hónapok óta nem használható. A Magyar Közút korábbi tájékoztatása szerint a téli időjárás, az intenzív sózás és a fagyási olvadási ciklusok jelentősen rontották a beton lépcsők állapotát. A kivitelezés eredeti határideje április 30-a volt, ezt később június 30-ára módosították, de a munka addig sem készült el. A helyszínen az egyik lépcsőnél már tek óta dolgoznak, a másiknál viszont csak most indult a javítás. Az új betonelemek még készülnek, ezeket várhatóan daruval emelik majd a helyükre. A két lépcső rendbetétele bruttó 6 millió 763 ezer forintba kerül. Lopás miatt indított eljárást a Berettyújfalui rendőrkapitányság egy Pocsai tüzében történt bűncselekmény ügyében. Sajtóinformációk szerint június 25-ére csütörtök reggelre víradóan pénzt vittek el a német tüzép és vasműszaki bolt telephelyéről. A vállalkozás vezetője megerősítette, hogy az eset valóban megtörtént, és tájékoztatása szerint az ott tartózkodó őrt megfenyegették, aki ezt követően elhagyta a helyszínt. A rendőrség annyit közölt, hogy a nyomozás folyamatban van, ezért egyelőre nem adnak bővebb tájékoztatást. Arról sem közöltek részleteket, hogy pontosan hogyan történt a lopás, illetve van-e már gyanúsítottja az ügynek. Csalás és személyes adattal visszaélés miatt kell felelni egy komádi férfinak, aki a Vácelin munkatársa adataival kötött televíziós előfizetést. A Beletyújfalui járás ügyészség vádirata alapján a férfi még 2021-ben egy szarvasmarha telepen végzett közös munka során szerezte meg kollégája személyes adatait. Később 2023. januárjában saját komádi otthonából interneten keresztül televíziós szolgáltatásra szerződött, de a szerződés kötéskor nem a saját, hanem munkatársa adatait és személyi igazolvány számát adta meg. A számlákat nem fizették, ezért a szolgáltató a közel 160 ezer forintos tartozás miatt végrehajtási eljárást indított a sértett ellen. Az ügyészség felfüggesztett börtönbüntetést és a kár megtérítését indítványozta. Szerződést hosszabbított a Deac fiatal jégkoron kapusa Antek Tamás. A 22 éves hálóőr tavaly nyáron tért vissza Debrecenbe 2,5 év svédországi légióskodás után. Az előző idényben több sorozatban is bizonyíthatott. Az Este Ligában 3 mérkőzésen kapott szerepet, ahol 90,77%-os védési hatékonysággal zárt. Az Andersen Ligában 7 találkozón 91%-ot hozott. Antek Tamás úgy fogalmazott, jól érzi magát a klubnál, motiválja, hogy saját neve elő egyesületét és szülővárosát képviselheti. A következő szezonban több játék lehetőségre, minél több győzelemre, valamint sikeres debreceni szereplésre készül. Több debreceni városrészben is optikai hálózatfejlesztés végez a Magyar Telekom, a munkák miatt azonban lakossági panaszok is érkeztek. Az Akadémia és a Bán Imre utcákban nemrég kezdődött el az augusztus végéig tartó kivitelezés, több helyen munkagödrök és kábelfektetési munkák nehezítik a közlekedést. Egy helyi lakos a civil hírnek azt jelezte, hogy nem kaptak megfelelő tájékoztatást, miközben az ingatlanok előtti munkák időnként a ki- és a bejutást is megnehezítik.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: Időnként már több felhő jelenhet meg az égen, és elszórtan egy-egy zápor, illetve hőzivatar is kialakulhat. A hőzivatarokat erős viharos szellőkések, illetve jégeső is kísérheti. A maximumok a következő napokban 26-32 fok között alakulnak.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Földi Bettinek nagyon köszönöm a híreket. 4 óra után 4 perccel megkezdjük a Sunlight 3. óráját. Ebben az órában bulvárkodunk, de megnézzük majd ismételten, mi a helyzet az utakon. Viszont ha bármit látsz, 0620 316 3000. BB Rexával és a New Religion-nel kezdek.
4: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: let me go. Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Azért szeretem a Sunshine FM-et, mert mindig a legkirályabb zenét szólnak, a legjobb műsorvezetők vannak, a legaktuálisabb témákkal foglalkoznak, és mindig érdemes őket hallgatni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Rúzsa Magdi, Szakács Gergő, Kék a szívem. Ez szólt az imént a Sunshine FM-en a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szól nálunk. Dua Lipa új fejezetet nyitott a kulturális küldetésében, könyvtárat alapított a szabad gondolkodás jegyében. De ez nem meglepő tőle, hiszen évek óta a kortárs szerzőket népszerűsít, és fontos szerepet vállal abban, hogy az irodalom ismét a popkultúra részévé váljon. Az énekesnő most ennek a kezdeményezésnek az első állandó otthonát is megteremtette. Attól különleges, hogy a hatalommal, ceruzával és domináns társadalmi narratívákkal szemben kritikus műveket állítja a központba. Egyébként a könyvtára hivatalosan június 27-én nyitotta meg kapuit Portóban, és ez az esemény tökéletesen illeszkedik Dua Lipa egyre aktívabb irodalmi szerepvállalásához. Az énekesnő az elmúlt években tudatosan épített hidat a zene és a könyvkiadói tevékenység, valamint a közéleti párbeszéd között. Szerintem is egy nagyon érdekes dolgot csinál most az énekesnő. Dua Lipa, Dance the Night, vele megyünk tovább a Sunshine-on.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenék vannak, nagyon sok játék van, nagyon sokat szoktam rajtok mosolyogni.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
2: Dess után a Sunshine-on, nézzük meg ismételten, mi a helyzet az utakon.
3: Nyíregyházan a Vasvári Pál utcán továbbra is nagyobb torlódásra kell számítani. A nap 24 órájában jelző lámpás irányítás segíti a forgalmat. A Stadion utca egy része Zsák utca, ott továbbra is munkagépek dolgoznak, ezért az autósokat arra kérik, hogy munkájukat segítve szabályosan parkoljanak. Ugyanakkor Nyíregyháza és Nagykáló között Nagyszállás Nyíriesnél továbbra is sebesség, illetve forgalomkorlátozások érvényesek. Szerencsés Nyíregyháza között pedig vágás.

0: Pénzár van, Rakamazon kettő helyen is átépítik a vasúti átjárót, ez érinti a 38-as főutat. Viszont a 33-as főúton a 99-es kilométernél Debrecen közelében csatornáznak, a fél útpályát lezárták, ezért irányonként csak egy-egy sáv járható. A 354-es főúton, szintén a debreceni északi elkerülő útján, közel az M35-ös autópályához csomópontot építenek, az 1-es és a 3-as kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Mindemellett a 38-as főúton Tokaj és Darccal között felújítják a burkolatot, a 2-es kilométertől a 7-es kilométerig a fél útpályát több szakaszon lezárták, itt is jelzőlámpa irányítja a járműveket. Továbbra is segítsük autós társainkat, ha bármit látsz, 0620 316 3000. A nyugodt autózás mellé pedig Kaigo és Éva Max közösét. A Whatever-t játszom neked a Sunshine-on.
1: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Nekem ez a kis botlás valami egészen más. Ne akarj, ne remélj, ne hazudjál.

0: Rácz Gergő és Orsova Irene közöse a mostantól. Ez szólt az imént a Sunshine FM-en a Sunlight-ban, hiszen csak jó zene szól nálunk. El is érkeztünk a Sunlight harmadik órájának a végéhez, viszont a következő órában hozok egy kis keltető visszatekintőt, programajánlót, de a térség ritmusa is velem lesz. Most egy pici VB percek, utána pedig Ed Sheeran jön, majd őt követi Földi Betty és a legfrissebb hírek. Ne menj sehová!
1: Ez a Gólvonal.
2: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibéri Pétertől hallják. Brazília története első győzelmére készül Norvégia ellen. Magyar idő szerint vasárnap 22 órától a negyeddöntőbe jutásért lép pályára a két válogatott. A brazilok drámai végjátékban a 95. percben szerzett góllal ejtették ki Japánt, míg a norvégok Holland a 86. percben lőtt találatával múlták felül Elefántcsontpartot. A két válogatott eddig négyszer találkozott, a dél-amerikaiak még egyszer sem tudtak nyerni. Két norvég siker mellett két döntetlen született. A norvégoknál Holland már 5 gólt szerzett a tornán, a braziloknál Vinicius 4-nél jár. Mateusz Cunha szerint Holland mellett az egész norvég csapatra figyelni kell, míg Solbakken úgy fogalmazott, Brazília a favorit, de a céljuk egyértelműen a negyed döntőbe jutás. A házigazda Mexikó ellen folytatja a világbajnoki szereplését Anglia, magyar idő szerint hétfőn hajnali 2 órától az Azték stadionban. A mexikóiak eddig mind a 4 mérkőzésüket megnyerték, ráadásul még gólt sem kaptak a tornán. Declan Rice szerint az angolok felkészültek arra, hogy rendkívüli hangulatú idegenbeli mérkőzés vár rájuk. A FIFA ugyan felvetette a kezdési időpont módosítását a várható rossz időjárás miatt, végül azonban maradt az eredeti időpont. Javier Aguirre minden játékosára számíthat, Thomas Tuchel viszont sérülés miatt James, illetve Kunas szereplésére nem építhet. A két válogatott eddig 9-szer találkozott, ebből 6-szor Anglia, 2-szer Mexikó nyert, egyszer pedig döntetlen született. Természetesen a mérkőzések végeredményeivel és összefoglalóival jövünk majd holnap reggel.
1: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
3: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csőz támogatja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Most még jobban megéri a Pingvin patikát választani. Akciók, kedvezmények és szakértő tanácsok egy helyen. Keresse kedvező ajánlatainkat. Pingvin patika, a gondoskodó választás.
3: Meg lehet-e csalni valakit véletlenül? Kiderül Csányi Sándor egyéni estjéből július 25-én. Hogyan értsük félre nőket 2. A Rózsakert szabadtéri színpad műsorán. Jegyek moritzszínház.hu.
4: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstógarden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Chris Rudy, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük.
5: Figyeld a bombát,
0: számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
1: Hét 5-ként a 0620 316 3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődénk egyikét is. Téd lehet a Geltravel utazási iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az AquaWorld Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő-klíma az Újház Farmkerttől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás.
6: Hello Debrecen!
7: Itt az új taxis élmény.
6: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
7: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
6: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
7: Utazz bárhová egyszerűen.
6: Töltsd le az Uber alkalmazást,
7: vagy hívd az 555-555-öt.
6: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
7: Készen állsz az új kalandra?
6: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

változatos kedvencek. Igazi újdonság.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Lenyelt kapszulákban csempészhettek kábítószert, új elnök helyettes a debreceni klinikai központban. Fizetős lesz az építési hulladék leadása. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Nemzetközi kábítószercsempész hálózat magyar tagjaira csaptak le a rendőrök a Kirándulás Feddő nevű akcióban. A rendőrség tájékoztatása alapján a bűnszervezet mintegy 20 magyar állampolgárt szervezhetett be futárnak, akik a gyanú szerint lenyelt kapszulákban szállítottak kokaint Nyugat-Európába, majd onnan tengeren túli célországokba. A magyar rendőrség jelzései és a nemzetközi együttműködés nyomán külföldön eddig 9 magyar állampolgárt fogtak el, több mint 15 kg kokaint lefoglalva. Júniusban Magyarországon és több helyszínen tartottak akciót. Szervezőket és futárokat fogtak el, köztük a hálózat egyik irányítóját is, akit a hajdúdorogi rendőrök kaptak el. Több gyanúsítottat letartóztattak, két körözött szemét továbbra is keresnek. Július 1-től Illés Árpád professzor a Debreceni Egyetem klinikai központjának elnök helyetteseként is folytatja munkáját. Megbízását Szabó Zoltán professzortól a klinikai központ elnökétől vett át. Illés Árpád hazai és nemzetközi szinten is elismert belgyógyász és hematológus, több évtizedes gyógyító, kutató, oktató és vezetői tapasztalattal rendelkezik. Szakmai pályafutása régóta kötődik a belgyógyászati klinikához, amelynek irányításában igazgató helyettesként is meghatározó szerepet vállalt. A hematológiai részleg és az általános orvostudományi kar hematológiai tanszékének vezetőjeként fontos szerepe volt abban, hogy a debreceni hematológiai ellátás országosan kiemelkedő szintre fejlődjön. Munkájának eredményeként a régióban rutinszerűvé váltak a csontvelő transzplantációk és a korszerű célzott terápiák. Július 1-től már nem lehet ingyen leadni az építés és bontási hulladékot a lakossági hulladékudvarokban. A korábban térítésmentes szolgáltatásért ezentúl kilogrammonként kell fizetni, a MOHU által meghatározott díj bruttó 36 forint kilónként, mennyiségi korlátozás nélkül. A változtatást azzal indokolták, hogy országszerte több vállalkozó is visszaélt az ingyenes leadás lehetőségével, ezért olyan díjat vezettek be, amely a hulladék kezelésének önköltségét fedezi. Az építés és bontási hulladékot a regionális hulladékkezelő központban továbbra is átveszik, a nagyobb mennyiségtől megszabadulóknak pedig konténerbérlést is kínál az AKSD. Több Debrecent érintő vasúti beruházásról is beszélt Vitézi Dávid közlekedés és beruházási miniszter. A tárcavezető azt mondta, már idén elkezdik a debreceni nagyállomás beázó aluljárójának rendbetételét, valamint liftekkel akadálymentesítenek, később pedig a teljes állomás megújítása következhet. Vitézi Dávid szerint Debrecenben olyan fejlesztésekre kell összpontosítani, amelyek közvetlenül a város lakóinak érdekeit szolgálják. 3 millió forintos adománnyal támogatja a debreceni Schaeffler a Debreceni Egyetem gyermekklinika szülészet és koraszülött intenzív osztályát. A támogatásból korszerű légzés segítő monitort és a készülékhez tartozó szenzorokat vásároltak az Országos Egyesület a Mosolyért Közhasznú Egyesület közreműködésével. Az eszköz a koraszülöttek ellátásában segíti az egészségügyi dolgozók gyorsabb és pontosabb döntéshozatalát, ezen növelve a gyógyító munka biztonságát. A berendezés Szabó Péter, a Schaeffler Debrecen kampusz igazgatója és Sós Nagy István az egyesület elnöke adta át a gyermekklinika képviselőinek.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Időnként már több felhő jelenhet meg az égen, és egyszer talán egy-egy zápor, illetve hőzivatar is kialakulhat. A hőzivatarokat erős viharos széllökések, illetve jégeső is kísérheti. A maximumok a következő napokban 26-32 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: 3, 2, 1. Ugorjunk egy hatalmas fejest a Sunlight utolsó órájába. Ebben az órában hozok keltető visszatekintőt, programajánlót, de a térség ritmusa is velem lesz. Az óra kezdő dala most Disco Lines és a No Broke Boys. Töltsd velem az utolsó órát is!
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Gere Mariannal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: Te pedig még mindig a Sunshine FM-et hallgatod. Ahogyan ígértem, hozom a keltető visszatekintőt, közösen hallgassuk meg, miről csösögtünk péntek reggel Balogh Bélával és Dankó Lacival. Ha nem szeretnél a reggeli jó kedvről lemaradni, akkor az ébresztő dálist 6 órára. A keltető stábja garantálja a vidám ébredést.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
2: Én kukáztam valahonnan, hogy mennyi Balogh van.
0: Sok van?
2: Igen, hát 80 ezer.
0: Oh.
2: 80 ezer.
0: És akkor jönne az ellenpélda, hogy Geriből nincsen sok, de legalább itt van, nekünk mara.
2: Jaj, de jó! No para! Megjött Gere mara! 80 ezer Balogh van tényleg állítólag az országban.
0: Én ezután a spot után gondolkodtam el, hogy felvegyem-e valahogy a Balogh vezetéknevet, hogy kicsit érezzem magaménak ezt a spotot.
3: Hát van egy módszer.
2: Hát ahhoz eljegyzés, ahhoz eljegyzésre kell.
0: Nem veszel csak úgy
3: hát
0: simán a nevetbe.
3: Inkább esküvő is.
2: Igen, bocsánat, esküvő.
0: Örökbe fogadsz, mint egy menhelyes kis
2: kutyát. Egy kis kutyát. Vagy egy kis cicát, hogy péntekenként itt doromboljál.
0: Nem csak így pénteken, de amúgy meg megmarlak hétköznap.
2: Ha már ugye a szemétről, mert rengeteg szemetet generáltunk ezzel, ezen porrak használatával, ha már erről beszélünk, van, aki például festményt is szemétnek néz. Kiderült, hogy egy spanyol művész, Joaquín Sorolla alkotása, egy férfi egyszerűen szemétnek nézte az utcán, és csupán azért vitte magával, mert megtetszett neki a kerete.
0: Be akarták pakolni a képet a csomagtartóba.
2: Igen, mellé rakták.
0: És elfeledkeztek róla, elhagy. Na, ezért viszik magukra.
2: Erre ment.
3: Erre mondaná, nagyapám meg is érdemli. Tehát ez a minek vitte magával?
0: Otthon megmaradt volna.
3: Hát nem. Hát ilyet. Mit vittek még magukkal? Most már kíváncsi vagyok egyébként. Engem nem az érdekel, hogy ez a festmény eltűnt, de vajon mi lehetett még a csomagtartóba, amit feltétlenül el kellett vinni?
0: Ezüst
2: villa. De várjál.
0: Tanál.
2: De várjál.
3: Így nagyanyámtól van az ezüst villa. Hát azt vigyük csak el a tengerpartra nyaralni. Hát a szegény itthon unatkozna egyedül.
2: Miért? Én el tudom képzelni.
3: Hát én nem.
2: Tisztázta, hogy egyébként ő oda ment, és, vagy ott kirándultak, és megtalálta a képet.
3: Hát de akkor ő nem lopta.
2: Nem
3: kellett volna csinálni. Ő tulajdonképpen ő a becsületes megtaláló.
2: Így van. Azt mondja, azóta épségben visszaszolgáltatta, körülbelül 60 millió forintnak
3: meg. A keret nélkül? Neki csak a keret kellett, abból
2: kiváltál. Igazad van. Én például nekiadnám a keretet. Ha a keret miatt vitted el, tessék itt a keret.
3: Lehet,
2: nekünk úgyis a kép a fontos, nem?
3: Igen.
2: Na?
3: Igen.
2: Na?
3: És akkor újra kereteztetem.
2: És mindenki jól jár.
3: Bemegyek az egyik ilyen svéd bútorpontba, vagy mi az is, veszek hozzá egy új keretet. Hogy illene ez?
2: Ez lett volna a csattanó gyerekek. Hát, nézd, miért nem csinálja.
3: Igen.
2: Veszel egy sima keretet, tudod ezt a kis...
3: Nem tudom. Én még mindig azon gondolkodom,
2: az 1000 forintos pepkóst keretet.
3: Hogy mit vihettek még maguk, a kanapét, vagy esetleg mi lehetett az a hagymavágókés, vagy pucolókés,
0: azért...
3: mert sose lehet tudni, hogy az nem akar-e szellőzni a tengerparton.
2: Figyelj, az én családom most elment kempingezni. Ha láttad volna, hogy mit vittek magukkal.
0: Leszették az összes festményt a falról.
3: Mondtam én, a gyanús.
2: Igen,
0: ezt most így elgondolkodtam rajta.
3: Igen. Mondjuk így visszagondolva, miért rakták fel a fagyasztót?
2: Lehet, hogy elköltöztek.
3: Meg a hűtőt, meg a tévét is
2: elvitték. Meg egy hétre mennek, már 10 napja oda vannak?
3: Igen.
0: Gyanús, hogy üres a ház.
3: Igen, miért hívtak teherautót a nyaraláshoz, és a gardrób szekrényt úgy, ahogy van kirámolták.
0: De csak az én cuccaim maradtak. Vajon mi lehet azokkal?
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu

0: Csak jó zene, te pedig még mindig a Sunshine FM-et hallgatod. Ahogyan azt megszokhattad, Katáé lesz most a terep. Összegyűjtötte a térség legtutibb program lehetőségeit. Ha van szabad időd, de nincs ötleted, akkor fülelj!
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
2: Sunshine FM programajánló.
3: Dobj be egy jeget dupla viszkivel, mert július 10-én este a debreceni nagyerdei szabadtéri színpadon maga a rekett hangú legenda Charlie csinál akkora funky és blues partit, hogy a fák is ritmusra fognak dőlni. A mindenen túl életmű koncerten az légy, aki vagy, és az összes generációs himnusz felcsendül, ráadásul olyan dögös, élő hangzással, hogy garantáltan leizzadsz a nyári éjszakában. Ne csak otthon a tükör előtt nézz az ég felé, inkább irány a nagy erdő. Csányi Sándor július 25-én este 8:30-kor újra magára rántja Guszti szerepét a nyíregyházi Rózsakert szabadtéri színpadon, hogy elmagyarázza, a férfiak miért nem értenek még mindig semmit a nőkből. A szülőszobai sok után most a melóhelyen próbál túlélni, ráadásul hoz magával 15 másik Gusztit is, hogy közösen sírják el a bánatukat a házasságról, meg a gyereknevelésről. Végre kiderül a Benczúr téren, meddig bírja egy pasi behúzni a hasát egy csinos lány előtt, és hogy létezik-e vasárnapi rántott hús, anyós és menetrendszerű gyomorgörcs nélkül. Ha magadra akarsz ismerni a párkapcsolati bénázásokban, miközben a könnyeid potyognak a nevetéstől, ki ne hagyd!
1: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
2: Sunshine FM programajánló.

0: senki sem.
1: Jelzés ment a közöse után, elérkeztünk a Sunlight végéhez. Nagyon köszönöm az elmúlt 4 óra kitüntető figyelmét, de véget ért a móka mára. Zárul ma mókatára. Ennyi volt a mára, találkozunk majd jövő hét pénteken, Balogh Béla mellett a keltetőben. Addig is hallgass továbbra is a Sunshine FM-et, hiszen csak jó zene szól nálunk. Kövess minket Facebookon, Instagramon és TikTokon is. Sőt, ha kíváncsi vagy a legfrissebb hírekre, vagy arra, hogy milyen zene szólt az elmúlt percekben, akkor www.sunshine.hu. Csekkold le YouTube csatornánkat is, nézd vissza a Sunshine aktuál podcastjeit. Ne feledd, jövő héten is tovább dübörög a Sunshine 25-ös játékunk, a nagy bummolás. Minden hétköznap 4-szer van lehetőséged játszani a keltetőben, a Sunshine Juice-ban, a Sunshine délutánban, valamint a hallóban. Amint meghallod a játék felhívóját, onnantól kezdve nincs más dolgod, mint tárcsázni a 0623163000-es számot, és légy te az 5. szerencsés, aki bekerül élő adásba. Hallgassa megérzéseidre, robbantsd a bombát akkor, amikor úgy érzed, hogy robbanni fog. Ha sikerül, akkor tiéd lehet a napi nyereményeink egyike, de ha nem, akkor egy Sunshine-os ajándékcsomagot kapsz, viszont ami a legfontosabb, ha napi nyereményünket vagy az ajándékcsomagot viszed el, akkor is bekerülsz a fődíj sorsolásba, ami július 10-én fog megtörténni. Én további szép délutánt kívánok neked, jó pihenést és kitartást a jövő héthez. Lelépek, Mara vagyok, szia!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hölgy válasz. A filmtörténet kultikus darabja július 20-án fergeteges szereposztással a Rózsakert szabadtéri színpad műsorán. Jegyek moritzszínház.hu.
3: Mi tudjuk, hol bulizol a nyáron. Irány Nyíregyháza, cél a Sóstó Garden, a sóstói nyár központja. Július 10 péntek, Rakoncai, DJ Németi. Július 23 csütörtök, Pontot Party, Fellép, Mollywood, Vini, Regál Lili, Burai, Katapult DJ. Július 24 péntek, Krisz Rudi, DJ Németi. Július 21 szombat, Mulata Garden, Roberto, Hamkoham, Vox együttes. Buliz Nyíregyházán, Sóstón, a sóstói nyár központjában, a Sóstó Gardenben.
0: Sunshine FM. A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
4: Csak jó zene.
0: A Sunshine FM 25 éves, és ezt nem tortával ünnepeljük.
5: Figyeld a bombát,
0: számolj magadban, és amikor úgy érzed, itt az idő, kiásd, bum!
6: Hívd 5-ként a 0620 316 3000-es telefonszámot. Napi nyereményeink mellett vidd el fődénk egyikét is. Téd lehet a Gáltravel utazási iroda jóvoltából. 3 nap, 2 éjszaka, 2 főre szóló wellness hétvége félpanzióval, az Aqua World Resort Budapest elnöki lakosztályában, vagy egy hűtő-fűtő klíma az új ház farmkertől. További támogatóink Praktiker, M3 Outlet, Natur Cleaning, Mendi Shape & Body.
0: Sunshine 25. Sunshine Boom. A nagy bummolás. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Drágultak a lakossági bankszámlák díjai. Rendszer szintű túlárazás lát a közbeszerzésekben az integritás hatóság. Több mint 2 milliárd forintba kerülhettek Szijjártó Péter tavalyi magánrepülései. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Július 1-től több banknál is emelkedtek a lakossági számlák díjai, miután június végén lejárt a másfél éves díjemelési moratórium. A bankok többsége most érvényesíti a tavalyi inflációt, így több pénzintézetnél 4,4%-os vagy ahhoz közeli drágulás jöhet. Van azonban olyan bank és számlacsomag, ahol ennél nagyobb, akár 8% feletti emelésre is számítani lehet. A változást az ügyfelek várhatóan nem a júliusi, hanem az augusztusban érkező számla kivonaton látják majd először. A törvényben garantált alapszámla havidíja nem az inflációhoz, hanem a minimálbérhez kötött, ezért annak felső határa idén 1454 forint lehet. Más díjaknál viszont ott is megjelenhet az emelés. Rendszer szintű túlárazást, gyenge versenyt és visszatérő nyerteseket azonosított a hazai közbeszerzésekben az Integritás Hatóság 2025-ös összefoglaló jelentése. A hatóság szerint a teljes közbeszerzési rendszer átfogó reformjára lenne szükség, mert sok esetben összeszokott pályázók indulnak együtt, miközben a legnagyobb állami beszerzések egy része nem elég átlátható. A jelentés alapján a teljes közbeszerzési állomány 3%-a több mint 300 milliárd forint mögött magántőke alap köthető, nehezen átlátható tulajdonosi kör áll. A túlárazás főként az építési beruházásoknál, a kőolajtermékeknél és az energiaforrásoknál volt jelentős. Az Integritás Hatóság szerint a 10 milliárd forint feletti építési beruházásoknál különösen magas korrupciós kockázat látható, az egy ajánlatos eljárások aránya pedig ismét közel 20%-ra emelkedett. Több mint 2 milliárd forintba kerülhettek tavaly Szijjártó Péter hivatali magánrepülései, erről Velkei György László külügyi államtitkár írt közösségi oldalán. Tájékoztatása szerint a minisztériumi átvilágítás során derült ki, hogy a volt külügyminiszter és delegációja 2025-ben összesen 19 alkalommal bérelt magángépet hivatalos utakhoz. A közzétett adatok alapján ezek teljes költsége 2 milliárd 36 millió forint volt. A listán többek között brüsszeli, londoni, New York-i, washingtoni, tokiói, Mexikó városi és közel-keleti utak is szerepelnek. Velkei György László szerint az összeg csak a külön gépek bérlését tartalmazza, a szállás és egyéb kiadások ezen felül jelentkezhettek. A bejegyzés szerint a magánrepülések engedélyezését maga Szijjártó Péter hagyhatta jóvá. Július 1-ével életbe lépett Magyarországon az egyszer használatos műanyag poharak forgalomba hozatalának tilalma. A szabályozás alapján már nem lehet újonnan forgalomba hozni az egyszer használatos műanyag poharakat, valamint azokat a papírpoharakat sem, amelyek műanyag bevonata meghaladja 10%-ot. A tilalom a poharak tetejére és fedelére is vonatkozik. A vendéglátóhelyek a már meglévő készleteket még felhasználhatják, de azok kifogyása után többször használatos poharakkal vagy alacsonyabb műanyag tartalmú papírpoharakkal kell helyettesíteniük az eddig használt termékeket. Az egyszer használatos műanyag termékek többségét már 2021-ben betiltották a poharak, azonban többször kaptak haladékot. A vendéglátós szakmai szervezetek korábban újabb hosszabbítást kértek.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az MNB angol font deviza középárfolyama az előző napok erősödését követően tovább erősödött a forinttal szemben, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 413, az eurót 356, a svájci frankot 385, az amerikai dollárt 312 forintos áron jegyezte a bank. Időnként már több felhő jelenhet meg az égen, és egyszortan egy-egy zápor, illetve hőzivatar is kialakulhat. A hőzivatarokat erős viharos szellőkések, illetve jégeső is kísérheti. A maximumok a következő napokban 26-32 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó

itt a Sun Cinema, rádiunk mozis műsora, amelyben hétről hétre jönnek a nagy bejelentések. Íme itt a következő, közel 25 év után ugyanis folytatást kap az Austin Powers, ezt maga Mike Myers jelentette be. Negyed évszázad telt el az Austin Powers franchise utolsó része óta, most pedig maga a főszereplő erősítette meg, hogy már készülőben a negyedik rész. Myers vendégként vett részt egy foci VB-s műsorban, és ott kérdezték meg erről, és igennel felelt, ami az időzítést illeti biztos nem véletlen, mert Myers ezen a héten újraélesztette ikonikus gonosztevőjét, Dr. Genyát is egy mobil reklámban. Szóval ez egy tudatos kiszivárogtatás volt, de most jöjjenek nálunk tovább a jó

Csak jó zene a Sunshine FM-en, vasárnap este is. Korábban már beszéltünk arról, de csak így érintőlegesen, hogy rebootolják a Baywatch sorozatot, és hát ugye most már egyre több konkrétum is napvilágot látott. Az új Baywatchban egy népszerű DC sorozat sztárja fogja eljátszani David Hasselhoff karakterének az azóta már felnőtt fiát. Ő fog lassítva rohangálni majd akkor így a tengerparton piros fecskében vagy fürdőgatyában. Tavaly jelentették be egyébként magát a tényt, hogy rebootolják a 90-es évek legnépszerűbb sorozatát, ami annó 200 országban ment, és már most azt is lehet tudni nagyjából, hogy miről fog szólni az új Baywatch sori. A sorozat leírása szerint a vadgyerek, Hobby, ugye David Hasselhoff karakterének gyereke, azóta már felnőtt, és a vízimentő kapitányává lépett elő, ám egyszer csak a feje tetejére áll a világa, amikor bekopogtat hozzá a lánya, akinek a létezéséről addig nem is tudott, és aki szintén vízimentőnek akar állni, akár csak az apja és a nagyapja, ugye David Hasselhoff, aki egyébként egyelőre

0: gólvonal.
1: Jó napot kívánok, a labdarúgó világbajnokság híreit a Sunshine FM-en Kibéri Pétertől hallják. Brazília története első győzelmére készül Norvégia ellen. Magyar idő szerint vasárnap 22 órától a negyeddöntőbe jutásért lép pályára a két válogatott. A brazilok drámai végjátékban a 95. percben szerzett góllal ejtették ki Japánt, míg a norvégok Holland a 86. percben lőtt találatával múlták felül Elefántcsontpartot. A két válogatott eddig négyszer találkozott, a dél-amerikaiak még egyszer sem tudtak nyerni. Két norvég siker mellett két döntetlen született. A norvégoknál Holland már 5 gólt szerzett a tornán, a braziloknál Vinicius 4-nél jár. Mateusz Cunha szerint Holland mellett az egész norvég csapatra figyelni kell, míg Solbakken úgy fogalmazott, Brazília a favorit, de a céljuk egyértelműen a negyed döntőbe jutás. A házigazda Mexikó ellen folytatja a világbajnoki szereplését Anglia. Magyar idő szerint hétfőn hajnali 2 órától az Azték stadionban. A mexikóiak eddig mind a 4 mérkőzésüket megnyerték, ráadásul még gólt sem kaptak a tornán. Declan Rice szerint az angolok felkészültek arra, hogy rendkívüli hangulatú, idegenbeli mérkőzés vár rájuk. A FIFA ugyan felvetette a kezdési időpont módosítását a várható rossz időjárás miatt, végül azonban maradt az eredeti időpont. Javier Aguirre minden játékosára számíthat, Thomas Tuchel viszont sérülés miatt James, illetve Kunas szereplésére nem építhet. A két válogatott eddig 9-szer találkozott, ebből 6-szor Anglia, 2-szer Mexikó nyert, 1-szer pedig döntetlen született. Természetesen a mérkőzések végeredményeivel és összefoglalóival jövünk majd holnap reggel.
0: Szurkolj együtt a Sunshine FM-mel!
2: A foci VB híreit az Opel Corsa nyíregyházi márka kereskedése, az Opel Csősz támogatja.

Első óránk végét értük el, Hello Sunshine FM, de nálunk a továbbiakban is csak jó zene. És mozis műsorunk folytatódik, de még egy izgalmas hírt erre az órára is tartogattam, ugyanis megjelent a hivatalos premier dátuma az új Rambo filmnek, amiről ugye már korábban is beszéltem itt róla, hogy a hivatalos címe az lesz, hogy John Rambo, és ez egy előzmény film, ami ugye Rambo fiatalkorát, illetve a vietnámi háborúban töltött éveit mutatja majd be, és a premier dátuma pedig 2027. június 4-e, tehát jó sokat kell még várnunk rá. A főszerepben Noah Centineo látható majd a fiatal Rambóként, a Stranger Things-ből ismert sheriffet alakító David Harbour pedig Rambo filmbéli mentorát, az ezredest fogja majd alakítani. Sylvester Stallone ugye ebben már nem játszik, viszont ő a producere, és aktívan részt vesz a munkálatokban. Ami abszolút garancia arra, hogy egy hiteles Rambo film élményt kapunk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Hamisított nyilvántartások miatt bocsátott el dolgozókat a BKK. Jövő hétre is rendkívüli parlamenti ülést kezdeményeztek. A medián szerint tovább nőtt a tiszaelőnye a Fidesszel szemben. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Belső vizsgálat után elbocsátott több munkavállalót a BKK, miután a cég szerint dolgozók munkaidő nyilvántartásokat, menetleveleket és jegyzőkönyveket módosítottak azért, hogy magasabb pótlékhoz jussanak. A társaság tájékoztatása alapján az érintettek több ellenőrzést tüntettek fel a dokumentumokban, mint amennyit ténylegesen elvégeztek. A visszaélésekről májusban tájékoztatták a BKK közép- és felső vezetését. Ezt követően indult belső ellenőrzés és vállalatbiztonsági vizsgálat. A BKK szerint a szabálytalanságok a közvetlen felettes tudtával és támogatásával történtek, de a további vezetők tudta nélkül. Az érintett szakterületi vezetőt felfüggesztették, majd megszüntették a jogviszonyát. Az ügyben további munkáltatói, polgári vagy akár büntető jogi következmények is jöhetnek. Július 6-ára és 7-ére újabb rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte Ruf Bálint, a miniszterelnökséget vezető miniszter. Az indítvány szerint az országgyűlés két nap alatt összesen 7 javaslatot tárgyalhat. Napirendre kerülhet többek között a pedagógusok teljesítményértékelésének átalakítása, a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelhatályon kívül helyezése, valamint az ügynök akták nyilvánosságra hozatalát megalapozó törvénycsomag is. A miniszter indoklása szerint a javaslat a kormányzati és közigazgatási feladatok hatékonyabb végrehajtását, valamint az uniós források felhasználásához szükséges jogszabályi feltételek megteremtését szolgálják. Rendkívüli ülésre azért van szükség, mert a parlament tavaszi ülésszaka már lezárult. Tovább nyílt az olló a Tisza és a Fidesz-KDNP között a Medián júniusi közvéleménykutatása szerint, amelyet a HVG közölt. A felmérés alapján a teljes népességen belül a Tisza támogatottsága 60%-on áll, míg a Fideszét 18%-on. A választani tudó körében 71%-ot mértek a kormánypártnak, a választani tudó biztos szavazók között pedig 73%-ot, miközben a Fidesz mindkét csoportban 21%-on áll. A kutatás szerint a Fidesz nem csak kevesebb támogatottságot tudhat maga mögött, hanem a párt iránti elkötelezettség is gyengült. A medián szerint a válaszadók 63%-a állította, hogy az áprilisi választáson a Tisza pártra szavazott. Csalás büntette miatt állt bíróság elé Terpes polgármestere, aki az ügyészség szerint több alkalommal is olcsóbb termékkódját használta egy egri áruház önkiszolgáló kasszájánál. Bujáki Ferenc a vád alapján a banán trükként ismert módszert alkalmazta, a megvásárolni kívánt áruk helyett sárgarépa kódját húzta le. A férfi 2026. februárjától összesen 6 alkalommal járt el így, játékok, élelmiszerek és technikai cikkek esetében. Az információs rendszer felhasználásával okozott kár meghaladta a 100 000 forintot, ebből közel 50 000 forint térült meg. Az ügyészség pénzbüntetés kiszabását indítványozta, valamint a kár megtérítését kérte. A járás bíróság ítélete jogerőre emelkedett.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Időnként már több felhő jelenhet meg az égen, és elszórtan egy-egy zápor, illetve hőzivatar is kialakulhat. A hőzivatarokat erős viharos szellökések, illetve jégeső is kísérheti. A maximumok a következő napokban 26-32 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

zené közmos pedig egy szenzációs filmes hírrel folytatjuk egy ikonikus franchise új készülő darabjáról. Eddig óriási csend volt a Matrix 5 körül, de megtört végre a hallgatás. Hiába tűnhetett úgy, hogy Hollywood esete kihúzza a dugót a Matrixból, mert úgy lehetett tudni, hogy készül az ötödik felvonás, gyakorlatilag alig lehetett valamit hallani erről a projektről, de maga a rendező és az, aki írja a filmet, nyugtatott meg mindenkit, hogy él és virul a projekt, jelenleg is épp a forgatókönyvet körmöli. Arról viszont még egyáltalán nem szól a fáma, hogy az ikonikus sorozat, ikonikus főszereplője Keanu Reeves ezúttal is visszatér legendás szerepébe, ugye Neo karaktereként. Sokakban felvetődik ugye a kérdés, hogy kell ez nekünk, de majd kiderül. Egy biztos, Matrix 5 a láthatáron, a rajongók megnyugodhatnak.

Stabi, vidám vasárnap estét mindenkinek. Elérkeztünk a heti újdonságokhoz, már ami a mozik házatáján, ugye a csütörtökön bemutatott új filmeket illeti. Ebből az egyik a Meghívás című, ez egy jó kis vígjáték, amiben Penelope Cruz és Edward Norton játszó a főszerepet. Joe és Angela kapcsolata vékony égen táncol, és az este talán az utolsó koporsó szeggel szolgál, ugyanis sajnos épp ma hivatalosak hozzájuk vacsorára felső szomszédjaik, és ami rosszul sülhet el, az bizony még annál is rosszabbul alakul. Ez tehát a Meghívás című film, de a gyerkőcök nagy kedvence, a Minyonok és a Szörnyek is megtekinthető már csütörtöktől. Ez egy lármás, nevetséges és teljesen igaz történet arról, hogy a Minyonok hogyan hódították meg Hollywoodot, hogyan lettek filmsztárok és hogyan szabadítottak szörnyeket a világra, hogy aztán majd meg is mentsék a bolygót a káosztól. Mindkét filmre beülhettek már tehát ettől a héttől.

perc múlva 8, ami azt jelenti, hogy eljött a vasárnap esti pihenés ideje most már. Filmes hírekkel és mozis újdonságokkal egy hét múlva ugyanebben az időben találkozhatunk. Akkor is készülök majd újdonságokkal és heti premierekkel, friss hírekkel, meg sok jó zenével. Váci Zoli viszont már a búcsúzik, köszi, hogyha az elmúlt két órát velem töltötted. Egy hét múlva ismét

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Helyi hírek, információk.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Haladékot kapnak a babaváró hiteles párok. Országos közlekedés szervező létrehozását jelentette be a kormány. Kettős fronti hatás várható. Földi Betty vagyok, imár részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Meghosszabbítja a kormány a szabad felhasználású diákhitel egy kamat stopját. A magyar közlönyben megjelent rendelet szerint a 2024 végig megkötött szerződéseknél a kedvezményes 7,99%-os kamat 2026. december 31-ig marad érvényben. Emellett haladékot kapnak azok a babaváró hiteles házaspárok is, akiknél még nem született vagy nem fogadtak örökbe gyermeket. Az eredetileg 5 éves határidőt november 1-ig meghosszabbítják azoknál, akiknél az korábban 2026. október végéjén járt volna le. A szakértők ugyanakkor felhívják a figyelmet, akik addig sem teljesítik a feltételeket, annak továbbra is számolnia kell a kamat támogatás visszafizetésével és a magasabb törlesztő részlettel. A módosítás mintegy 24.700 családot érint. Aki azonban a hosszabbított határidőig sem teljesíti a gyermekvállalás feltételeit, annak továbbra is vissza kell fizetni az addig kapott kamat támogatást, és megszűnik a hitel kamatmentessége is. Országos közlekedés szervező létrehozását jelentette be a kormány. A kabinet szerint az új szervezet hangolja majd össze a közösségi közlekedést, szervezi és ellenőrzi a szolgáltatásokat, valamint kialakítja a menetrend és tarifarendszert. Emellett egy 100%-ban állami tulajdonú társaságot is létrehoznának, amely az új vasúti járművek beszerzését és kezelését végzi majd. A tervek szerint uniós forrásból 42 új HÉV szerelvényt és legalább 35 Intercity motorvonatot vásárolnának. A szükséges törvényjavaslatok még ezen a héten az országgyűlés elé kerülnek. Befagyasztják a polgármesterek fizetését. A kedden elfogadott törvény értelmében júliustól elmarad az automatikus béremelés, így a településvezetők fizetése jelenlegi szinten marad. A parlament emellett megszüntette a főpolgármester, a polgármesterek, valamint a vármegyei közgyűlések elnöki és alelnöki számára addig járó az illetmény 15%-ának megfelelő havi költségtérítést is. A módosítás a vármegyei közgyűlési elnököket külön is érinti, esetükben a fizetés meghatározásának szabályai is változnak, ami tényleges illetménycsökkentést eredményez. A jogszabályt az országgyűlés 136 igen szavazattal fogadta el. Kármán András pénzügyminiszter szerint a 2027-es költségvetés tervezésénél szakítana a kormány a korábbi gyakorlattal. A miniszter közösségi oldalán azt írta, kezdeményezik az államháztartási törvény módosítását, hogy a költségvetési törvény javaslatot a jövőben várhatóan októberben nyújtsák be. Indoklása szerint így közelebb kerülne egymáshoz a tervezési és a tervezett időszak, több megbízható adat állna rendelkezésre, és reálisabb költségvetés készülhetne. Kármán András szerint a 2026-os büdzsé átláthatatlan volt, és a kormányváltás nélkül a GDP arányos hiány akár 8,3%-ot is elérhetett volna. A KSH friss adatai alapján az első negyedéves államháztartási hiány 2090 milliárd forint volt. Háromszorosára emeli a turistákra is vonatkozó nemzetközi idegenforgalmi adót Japán. A kilépési adó összege 1000 jenről 3000 jenre nő, vagyis nagyjából 5700 forintnak megfelelő összegre emelkedik. Az adót az országot elhagyó külföldi turistáknak és a japán állampolgároknak is meg kell fizetniük, de azt automatikusan beépítik a repülőjegyek és a nemzetközi hajójegyek árába, így külön teendő nem lesz vele. A július 1-e előtt lefoglalt utakra az emelést nem számítják fel. A japán kormány a tehát infrastruktúra fejlesztésre és a túlturizmus kezelésére fordítaná. Például a szemetelés visszaszorítására, kamerarendszerekre és látogató létszámot szabályozó foglalási rendszerekre. Japánban tavaly már 42 millió turistát regisztráltak.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben a pollen terhelés kismértékben, de csökkent, fellélegezhetnek az allergiások, ugyanakkor kettős fronti hatásban van részünk. A hőség ugyan jelentősen mérséklődött, de nagy a fülledtség, ami elsősorban az idősebbek, valamint a szív- és érrendszeri betegséggel küzdők szervezetét terheli meg. A maximumok a folytatásban 26-32 fok között alakulnak.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
2: Csak jó zene.
0: Csak jó zene!

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Ezeket nem tudjuk szavakba önteni. Nagyon jó.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: igazi újdonságok. Do you believe in shooting stars? Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

0: Meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon szeretem a Sunshine FM-et, és egész nap ezt hallgatom. Hallgassátok ti is.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül. Let's get down.

0: Miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Nagyon jó zenéket játszottok, és rengeteg visszélménnyel gazdagodik az ember.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak

0: indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
2: My name is Benson Boone.